0: hogy vigyázzanak az élővilágra, a környezet tisztaságára, ne hagyjanak maguk után hulladékot, és tartsák tiszteletben a természetet. Augusztusban érvényüket vesztik a régi, könyvformátumú személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. Azt írták, hogy az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok nem kapnak külön értesítést. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyesen a kormányablakok valamelyikében kell új, elektronikus személyazonosító igazolványt igényelniük. A 70 év felettieknek ingyen kiállítják az új személyit. A szlovén kormány újabb 6 hónappal meghosszabbította az üzemanyagárak szabályozását, így a 95-ös benzin, a dízel és a fűtőolaj ára legalább december közepéig továbbra is hatósági árképzés alapján alakul az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli benzinkutaknál. Az Infrastrukturális és Energiaügyi Minisztérium azt közölte, hogy a 95-ös oktánszámú benzin, a dízel és a fűtőolaj legmagasabb árát továbbra is hetente állapítják meg. A számításnál a világpiaci olajtermékárakat és a dollár-euró árfolyam alakulását veszik figyelembe.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma napközben gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. Hajnalra 15 fokig csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 27 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Újabb különleges beszélgetésnek ad otthont az MCC Kaposvár, a Matthias Corvinus Kollégium helyi központja. Így olvastok ti címmel, az olvasásról, annak szerepéről, a mai világban elfoglalt helyéről tart rendezvényt, melyen szakértők keresik a választ egyebek mellett arra a kérdésre, hogy miként lehet megszerettetni a könyveket a gyerekekkel egy olyan világban, ahol minden a képernyőkről szól. A június 16-án, kedden 17 órakor kezdődő eseményen Kis Kozma Georgina, az MCC Ifjúságkutatóintézetének igazgatóhelyettese, dr. Gombos Péter, a MATE Kaposvári Kampusz főigazgatóhelyettese, valamint Nagy Brigitta, az MCC középiskolás programjának oktatója, a ROM könyvtár megálmodója osztják meg szakmai és személyes tapasztalataikat könyvekről, olvasásélményekről. Fehér gólyagyűrűzést tart ma a Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportja. A közösségi oldalukon megjelent poszt szerint a különleges eseményre Nagybajomba várják az érdeklődőket délután 2 órától. A bejegyzésben azt írták, hogy 2 fészek annyi fiókát is meggyűrűznek, az érdeklődők pedig megnézhetik a fiókákat, az egyedi gyűrűket és magát a gyűrűzés folyamatát is. A fehér gólyafiókák gyűrűzése a település központjában található élelmiszerbolt mellett lesz. Ide mehetnek mindazok, akik közelről is szeretnének részesei lenni a madarak megjelölésének. Megújul a MÁV Plus app, egyszerűbb lesz az utazás tervezés és könnyebb a nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a Magyar Vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Hozzátette, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz, de addig is a jelenlegi alkalmazást megpróbálják folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. Hajnalra 15 fokig csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 27 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: fele. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki pörgeti a tag mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.
1: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: Nekem örökké repcsorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsorog a véremben.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Családi napot tart ma a Kaposvári Evangélikus Egyházközség és a Berzsenyi Dániel Evangélikus Általános Iskola. A közös szervezésükben megvalósuló rendezvényre bárki ellátogathat, tudatta az egyházközség. A tájékoztatás szerint a családi nap ma délelőtt 10 órakor istentisztelettel kezdődik a Berzsenyi iskolában, majd látványos és interaktív programok várják a látogatókat. Lesz kézműves vásár, süteményverseny és kóstoló, népi hangszerbemutató, de még bibliai történetekhez kapcsolódó kémiai kísérleteket is láthatnak az érdeklődők. A bárki számára nyitott rendezvény célja, hogy közös családi élményekkel, tartalmas kikapcsolódással búcsúztassák el az iskolai tanévet. Hivatalossá vált a megállapodás Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól, közölte Magyar Péter miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, hogy az ukrán fél hivatalos jegyzékben vállalta az összes pont végrehajtását, és a megállapodást beépítette az uniós kisebbségi akciótervébe is. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy újabb nagy lépést tettek a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogainak garantálásáért. Híreink végén pedig sport. Egy ezüstéremmel és egy magyar bajnoki címmel lettek gazdagabbak a kasi sportolói. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola a Facebook oldalán számolt be két kiválósága eredményéről, melyeket a felnőtt országos gyúdóbajnokságon szereztek. A Post szerint Szabó Cseperke az 52 kg-os súlycsoportban pályafutása eddigi legjobb eredményeként a dobogó második fokára állhatott fel. A kasi másik sportolója, Nai Dávid, valamennyi mérkőzését megnyerve megszerezte a magyar bajnoki címet, ami azt jelenti, hogy Kaposvár egy immár háromszoros felnőtt országos bajnokot köszönhet.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. Reggel 20 fok körül lesz a hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 27 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk. A záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt, egy másik utazó, nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizettem a számlát.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Feltérképezték Kaposvár szúnyoglelőhelyeit, erre a biológiai szúnyogírtáshoz volt szükség. Erről számolt be a Rádió Mostnak adott interjúban Szita Károly. Kaposvár polgármestere elmondta, hogy 29 olyan területet találtak, ahonnét a szúnyogok a lárvából kikelve bejuthatnak a városba. Hozzátette, a szakemberek folyamatosan figyelik ezeket a helyeket, és amint megindul a vérszívók kirajzása, elkezdik az írtást. A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a sikeres védekezéshez összefogásra van szükség. A családi házas övezetek lakói maguk is sokat tehetnek a szúnyogok ellen azzal, ha nem hagynak pangóvizet a házak körül. Az ereszekben, vízgyűjtőkben ugyanis könnyen felszaporodnak a szúnyoglárvák. Maradjon a pályán, az erdő nem offroad pálya, erre hívja fel a figyelmet közleményében a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság a közösségi oldalán arra kéri a fesztiválozókat, hogy a Somogy Babodi rendezvény ideje alatt csak a kijelölt rendezvényterületet használják, azon kívül ne hajtsanak be a környező erdőkbe és mezőkre. A közleményben hozzátették, hogy a somogyi erdők megóvásáért egész évben erdészek, vadgazdálkodók és magánerdő tulajdonosok tucatjai dolgoznak, akik azt kérik a fesztivál résztvevőitől, hogy vigyázzanak az élővilágra, a környezet tisztaságára, ne hagyjanak maguk után hulladékot, és tartsák tiszteletben a természetet. Azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el Vitézy Dávid az M1-es autópályán péntek hajnalban történt baleset ügyében. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta a Facebook oldalán, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott és jelenleg érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. Vitézy Dávid egyúttal részvétét fejezte ki az elhunytak családtagjainak. Az Európai Unió tagállamai megállapodtak arról, hogy hétfőn megnyitják Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapját képezi. Jelentette be közös sajtóközleményében António Costa az Európai Tanács és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke. A két vezető közös nyilatkozatában stratégiai jelentőségű döntésnek nevezte a bővítést, amely erősíti a békét, a biztonságot és a jólétet Európában. Híreink végén pedig sport. Újabb szerződés hosszabbításról számolt be a Kométa KVG a honlapján. A kaposvári kosárlabda csapat közleménye szerint a következő idényben is a somogyi együttest erősíti Tarjáni Zsák. A 2002-es születésű játékos tavaly nyáron igazolt Kaposvárra Nyíregyházáról. A kosárlabdázó a Kecskemét elleni mérkőzésen térdsérülést szenvedett, így a szakmai stáb a bajnokság hátralévő részében már nem számíthatott rá, de a palánk alatt nyújtott addigi teljesítményével, valamint távoli dobásaival hozzájárult a bronzérmes csapat eredményeihez.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. Reggel 20 fok körül lesz a hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 27 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk. A záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most!

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Újabb különleges beszélgetésnek ad otthont az MCC Kaposvár, a Matthias Corvinus Kollégium helyi központja. Így olvastok ti címmel, az olvasásról, annak szerepéről, a mai világban elfoglalt helyéről tart rendezvényt, melyen szakértők keresik a választ egyebek mellett arra a kérdésre, hogy miként lehet megszerettetni a könyveket a gyerekekkel egy olyan világban, ahol minden a képernyőkről szól. A június 16-án, kedden 17 órakor kezdődő eseményen Kis Kozma Georgina, az MCC Ifjúságkutató Intézetének igazgatóhelyettese, dr. Gombos Péter, a MATE Kaposvári Kampusz főigazgatóhelyettese, valamint Nagy Brigitta, az MCC középiskolás programjának oktatója, a ROM könyvtár megálmodója osztják meg szakmai és személyes tapasztalataikat könyvekről, olvasás élményekről. Fehér gólyagyűrűzést tart ma a Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportja. A közösségi oldalukon megjelent poszt szerint a különleges eseményre Nagybajomba várják az érdeklődőket délután 2 órától. A bejegyzésben azt írták, hogy 2 fészek annyi fiókát is meggyűrűznek, az érdeklődők pedig megnézhetik a fiókákat, az egyedi gyűrűket és magát a gyűrűzés folyamatát is. A fehér gólyafiókák gyűrűzése a település központjában található élelmiszerbolt mellett lesz. Ide mehetnek mindazok, akik közelről is szeretnének részesei lenni a madarak megjelölésének. Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Bárdos Szabolcsot, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját, Olá Krisztiánt, az Információs Hivatal főigazgatóját, Kis Csabát, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatóját, valamint Tajti Norbertet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját, jelent meg a Magyar Közlönyben. A felmentések szombattól hatályosak, a leváltott vezetők utódait a határozatokban nem nevezik meg. 6. Fülöp spanyol király ajánlott fel repülőgépet a pápának. 14. Leó ezzel a géppel utazott vissza Rómába pénteken, miután meghibásodott az a gép, amely eredetileg hazaszállította volna. A pápa Teneriféből indult volna, de a gép nem szállt fel, a kapitány pedig azt közölte, hogy műszaki hiba történt. A mentesítő járatra több mint 3 órát kellett volna várni, Fülöp király azonban felajánlotta a spanyol légierő repülőgépét. Azt egyelőre nem közölték, hogy pontosan milyen meghibásodás történt a pápai gépen. Híreink végén pedig sport. Egy ezüstéremmel és egy magyar bajnoki cím mellettek gazdagabbak a kasi sportolói. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola a Facebook oldalán számolt be 2 kiválósága eredményéről, melyeket a felnőtt országos gyúdóbajnokságon szereztek. A poszt szerint Szabó Cseperke az 52 kg-os súlycsoportban pályafutása eddigi legjobb eredményeként a dobogó 2. fokára állhatott fel. A kasi másik sportolója, Nai Dávid, valamennyi mérkőzését megnyerve megszerezte a magyar bajnoki címet, ami azt jelenti, hogy Kaposvár egy immár 3-szoros felnőtt országos bajnokot köszönhet.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. Reggel 20 fok körül lesz a hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 27 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk. A záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

nagy a baj, ha visszakar. A világon egy nagy vihar. Éres csak és légy szabad.

baj, ha visszakar. A világon egy nagy vihar. Éres a kis így szabad, hardod ki itt háborúban van.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hírösszefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
1: Jó reggelt!
0: Ébredjen Kaposvár rádiójával. Rádió Most. Itt a 91.2.

0: Rögtönzött álom képben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részek. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint doromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az ámorgép, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a filmet.

0: ajánlat, szeretet csak szétszed.
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Game start!

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Családi napot tart ma a Kaposvári Evangélikus Egyházközség és a Berzsenyi Dániel Evangélikus Általános Iskola. A közös szervezésükben megvalósuló rendezvényre bárki ellátogathat, tudatta az egyházközség. A tájékoztatás szerint a családi nap ma délelőtt 10 órakor istentisztelettel kezdődik a Berzsenyi Iskolában, majd látványos és interaktív programok várják a látogatókat. Lesz kézműves vásár, süteményverseny és kóstoló, népi hangszerbemutató, de még bibliai történetekhez kapcsolódó kémiai kísérleteket is láthatnak az érdeklődők. A bárki számára nyitott rendezvény célja, hogy közös családi élményekkel, tartalmas kikapcsolódással búcsúztassák el az iskolai tanévet. Az 50 és 60 éve végzett hallgatóit köszöntötte a MATE, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszán végzett egykori diákok most arany és gyémánt diplomát vehettek át a pénteki ünnepségen. Az ünnepeltek az elsők között tanultak a Kaposvári Agrár Felsőoktatásban és a Kaposvári Egyetemen, illetve annak jogelőd intézményében szerezték agrárszakmai végzettségüket. Az egybegyűlteket Vörös Péter kampusz főigazgató köszöntötte, aki elmondta, hogy napjainkra a MATE Európa egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező, ugyanakkor legmodernebb agrárfókuszú felsőoktatási intézményévé vált. Arról is beszélt, hogy az épületek megújulása mellett az infrastruktúra, a szakmai háttér és maga a tudományterület is jelentős fejlődésen ment keresztül. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. Egy gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint közel 500 táborban már nem lehet helyet foglalni, ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. A közlemény szerint továbbra is a sporttáborok számítanak a legnépszerűbb választásnak, ezeket követik az angol táborok, míg a harmadik helyen a kalandtáborok végeztek. Népszerűek még a katonai és a készségfejlesztő táborok is. A foglalások alapján a családok fele-fele arányban választanak a napközis és az ottalvós táborok között. Megjegyezték azt is, hogy az idei szezonban egy egyhetes napközis tábor átlagos ára 61 ezer forint, míg egy ottalvós táborért átlagosan 102 ezer forintot kell fizetni. Híreink végén pedig sport. Egy ezüstéremmel és egy magyar bajnoki cím mellettek gazdagabbak a kasi sportolói. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola a Facebook oldalán számolt be két kiválósága eredményéről, melyeket a felnőtt országos judóbajnokságon szereztek. A Poszt szerint Szabó Cseperke az 52 kg-os súlycsoportban pályafutása eddigi legjobb eredményeként a dobogó második fokára állhatott fel. A kasi másik sportolója, Nai Dávid, valamennyi mérkőzését megnyerve megszerezte a magyar bajnoki címet, ami azt jelenti, hogy Kaposvár egy immár háromszoros felnőtt országos bajnokot köszönhet.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. Reggel 20 fok körül lesz a hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 27 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk. A záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
2: Jó reggelt kívánok, Kaposvár! Elmúlt 7 óra néhány perccel, június 14-ére ébredtünk, vasárnap van, bizony robogunk tovább a nyárban, a júniusban, és elérkeztünk a hét utolsó napjához. A mikrofonnál pedig Ród Balázsi Hunor köszönti a hallgatókat. Bán Évának köszönjük szépen a híreket, egy óra múlva újból haladtok. Fontos tudnivalókat itt a 91.2-es frekvencián Kaposvár rádiójában kolléganőmtől. És természetesen reggel ide vagy oda, ma is várom üzeneteiteket, hívásaitokat a 0670-32-32-355-ös telefonszámra, de Facebookon is megtaláltok bennünket. Legyen egy interaktív, csodálatos, lendületes, energikus, boldog, mosolygós vasárnap délelőttünk együtt itt a Rádió Moston. És értelemszerűen a hangulathoz ma is hozzájárulnak a legjobb zenék, újdonságok, régi ismert dalok, hatalmas lágerek a közelmúltból, minden, ami szemszájnak ingere. Alok és Bibi Rexha a Deep In Your Love-val érkezik is a folytatásban, és itt lesz velünk egy újdonság Dash-től és Young Fly-tól, mégpedig a Kiskece, És hogyha már elrajtolt, a Mexikó, Amerika és Kanada által közösen szervezett 2026-os futballvilágbajnokság, és ráadásul az idei világbajnokság futballhimnuszát is Shakirának köszönhetjük, így egy picit gondoljunk vissza 2010-be a dél-afrikai világbajnokságra, amikor szintén a kolumbiai énekesnő adta nekünk a VB himnuszát. Ez a dal érkezik most a rádiómoston, a Waka Waka.

0: Időjárás jelentés.
1: Fontos, hogy beszéljünk így vasárnap elején egy picit az időjárásról is. Én azt javaslom, hogy használjátok ki a napsütés és a kellemes nyári időjárás minden percét, ugyanis hidegfront közeleg, és ismét növekszik az ivatarhajlam, labilis zóna húzódik fölénk, és a délutáni óráktól egyre több felé várható zápor, heves zivatar, felhőszakadás, sőt jégeső is előfordulhat. Vasárnap és a jövő hét elején egy hullámzó hidegfront alakítja időjárásunkat, ismét változékonyra fordul az idő. Eleinte a frontzóna előterében leszünk, meleg, nedves, labilis levegő érkezik fölénk. Átmenetileg erősödik a nappali felmelegedés, de ismét növekszik a zápor-zivatarhajlam. Helyenként heves zivatar is előfordulhat. Hétfőn is marad a változékony záporokkal tarkított idő, de ekkor a front hátoldalán már hűvösebb levegő érkezik, több fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés, kedden viszont határozott javulás kezdődik az időjárásunkban. Aztán szerdától, a jövő hét közepétől több hullámban afrikai eredetű, egyre melegebb levegő érkezik fölénk, indul az idei nyár első jelentősebb hőhulláma, úgyhogy a jövő hét második felében már 30 fok fölötti hőmérsékletekre is van kilátás.
0: Időjárás jelentést hallottak.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Június 14-e van, és a mai napon a vazulok ünneplik névnapjukat. Ez egy görög-szláv magyar eredetű név, jelentése királyi. A vazul név olyan személyiség kialakítását segíti, aki kedveli a rutin elfoglaltságokat, szereti, ha nyugodtan befejezheti, aminek nekilátott. Fontos számára, hogy a maga tempójában dolgozzon, nyomás nélkül, lépésről lépésre haladva. Ha túl sok változásra, változtatásra kerül sor, az nem csak zavarja, de türelmetlenné, ingerülté is teszi. Mások javaslataival kapcsolatban, újszerű ötleteivel szemben elutasító. Hát kedves vazulok, kívánunk nektek boldog névnapot, használjátok ki a mai napot, Isten éltessen mindannyiótokat, és köszöntjük azokat is, akik ma születésnapot ünnepelnek, vagy bármilyen más számukra fontos eseményt. Isten éltessen minden ilyen hallgatót. Érkezik egy infobox, utána pedig hozzon az ajándékukat.
0: Ez volt a kalendárium. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Buongiorno!
4: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
5: A tájékoztatás nem teljes körű. A la carte autóház Kaposvár, Hársalja utca 5.
2: Az Attalai Halászcsárda kihagyhatatlan ajánlatokkal készül június 12-13-14-ére. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint, és a ráadás harcsapaprikás túros csúszával 2-t fizet 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok, csapj le az ajánlatokra! Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
6: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
7: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
8: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most.
1: 7:30 van, drága hallgatók, és június 14 vasárnap. Mindenkinek kívánok egy nagyon szép reggelt, Rót Balázsi Hunor a mikrofonnál, és ígértem korábban, hogy hozom az ajándékot a nap ünnepeltjeinek. Természetesen az ígéretem betartom, nagyszerű slágerek érkeznek a második fél óránkban is, de most az első dalt az ünnepelteknek a One Republic hozza, ez az I Ain't Worried Kaposvár rádiójában.

0: Programajánló.
1: Minden nappal egyre közelebb és közelebb kerülünk a Múzeumok éjszakájához, ami június 20-án lesz, bizony 6 napunk maradt eddig, és a Szennai Skansen rendezvényét ajánlom figyelmetekbe erre a napra, ugyanis egy kis randit szerveznek a Múzeum éjszakája alkalmából. Lebd meg, kedvesed, randi kosarunkkal áll a felhívásban. Igaz ugyan, hogy a regisztrációról már lemaradtatok, mert hogy június 10-éig volt lehetőség regisztrálni és kosarat rendelni, de ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy bárki kimegy az eseményre majd szombaton, nem fogják azt mondani neki, hogy ne haragudjon, de nyugodtan haza sétálhat, mert ha nem is rendeltetek kosarat, ki lehet menni egy csodálatos éjszakai romantikázásra a Szennai Skansen kertjében. Úgyhogy kedves hallgatók, helyezzétek át a randi helyszínét egy nagyszerű, varázslatos helyszínre Szennába június 20-án szombaton.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most.
2: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Rob Thomas után Kemre tett egy kitérőt itt a Rádió Most irányában. Ez volt a Be Mine a Rádió Moston. Közeledünk 8 órához, és érkezik újból hírek Bán Évától. Aztán folytatjuk tovább nagyszerű lendülettel, mosolygosan, vidáman és kiváló dalok társaságában, Kaposvár Rádiójában. Most azonban időutazás, 1999-re tekintünk vissza, és egy nagyszerű dalt hoz nekünk Belinda Carlisle az óra végén. Itt is van velünk a The Same Thing.

0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most! Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió most híreivel. Feltérképezték Kaposvár szúnyoglelőhelyeit, erre a biológiai szúnyogírtáshoz volt szükség. Erről számolt be a Rádió mostnak adott interjúban Szita Károly. Kaposvár polgármestere elmondta, hogy 29 olyan területet találtak, ahonnét a szúnyogok a lárvából kikelve bejuthatnak a városba. Hozzátette, a szakemberek folyamatosan figyelik ezeket a helyeket, és amint megindul a vérszívók kirajzása, elkezdik az írtást. A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a sikeres védekezéshez összefogásra van szükség. A családi házas övezetek lakói maguk is sokat tehetnek a szúnyogok ellen azzal, ha nem hagynak pangóvizet a házak körül. Az ereszekben, vízgyűjtőkben ugyanis könnyen felszaporodnak a szúnyoglárvák. A hétvégén az átlagosnál nagyobb jármű és gyalogos forgalomra kell számítani Somogy-Babodon és a 67-es úton. A Somogy vármegyei rendőrség idén is fokozott ellenőrzéseket tart a Babodi Offroad Fesztivál idején és környékén. Kiemelten figyelik azokat, akik ittasan vagy bódult állapotban ülnek autóba, emellett igyekeznek kiszűrni azokat is, akik a közúti közlekedés feltételeinek nem megfelelő gépjárművel közlekednek, esetleg egyéb módon szegnek szabályt. A rendőrök a passzív biztonsági eszközök használatát is ellenőrzik. Baktérium miatt egy szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Azt írták, hogy az áruház a 240 g-os Dulano Artlender szelet elnevezésű szalámit hívja vissza, ezek közül is azokat, amelyeken 2026. július 3-ai lejárati idő szerepel. A visszahívást esetleges kolibaktérium jelenléte miatt kezdeményezték. A Lidl arra kéri a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A termék vételárát a vásárlást igazoló nyugta nélkül is visszatérítik. Rendkívüli figyelmet fordít a katonanövendékekre a Honvédelmi Minisztérium, mert hisz a fiatalokban, mondta egy debreceni tanévzáró ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus beszélt arról is, hogy a kadét program az egyik legfontosabb ifjúsági és honvédelmi nevelési program ma Magyarországon, de csak akkor, ha önkéntesen történik. Hangsúlyozta, hogy a honvédelemben tanuló diákoknak példát kell mutatniuk, nem csak a korosztályuknak, hanem az egész társadalomnak. Híreink végén pedig sport. Újabb szerződés hosszabbításról számolt be a Kométa KVG a honlapján. A kaposvári kosárlabda csapat közleménye szerint a következő idényben is a somogyi együttest erősíti Tarjáni Zsák. A 2002-es születésű játékos tavaly nyáron igazolt Kaposvárra Nyíregyházáról. A kosárlabdázó a Kecskemét elleni mérkőzésen térdsérülést szenvedett, így a szakmai stáb a bajnokság hátralévő részében már nem számíthatott rá, de a palánk alatt nyújtott addigi teljesítményével, valamint távoli dobásaival hozzájárult a bronzérmes csapat eredményeihez.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. Reggel 20 fok körül lesz a hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 27 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk. A záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
2: A 8 óra is a múlté, szép reggelt mindenkinek, azoknak is, akik már régebb óta bekapcsolódtak adásunkba, azoknak is, akik most hangolódtak ránk. Június 14 vasárnap van, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Rót Balázsi Hunor, köszönjük Évusnak a híreket. Óráról órára hallhattok ma is fontos tudnivalókat itt a 91.2-n. Továbbra is ajánlom figyelmetekbe telefonszámunkat a 0670-32-32-355-öt. Mindenkinek szép vasárnapot kívánok, élvezzétek a legjobb dalokat a Rádió most társaságában. Madonna és a Love Sensation című újdonság érkezik nem sokára, de előtte az órát a Swedish House Mafia és John Martin nyitja a Don't You Worry Child-dal.

0: Stardustról szólt a Second Hand Love, és remélem, hogy nálatok is legalább olyan jól telik a reggel, mint ahogy ezek a nyári dallamok szólnak a rádióban. Akár még ébredeztek, akár már aktívan toljátok a vasárnapot, örülünk, ha velünk tartotok itt a 91.2-es frekvencián. Érdekes belegondolni, hogy néha egyetlen dal is képes teljesen megváltoztatni a hangulatunkat. Egy kutatás szerint már néhány percnyi kedvenc zene hallgatása is mérhetően csökkenteti a stressz szintet, úgyhogy ha ma még nem volt egy kis feltöltődésetek, akkor most érkezik. Ráadásul a következő dal egyik előadója, MK, az elektronikus zenei világ egyik legnagyobb alakja. Az amerikai producer már a 90-es években is slágereket készített, de igazán különleges benne, hogy több mint 30 év után is folyamatosan ott van a nemzetközi toplisták élvonalában. Most pedig Crystal oldalán bizonyítja újra, hogy nagyon érzi, mire mozdul a közönség. Jön tehát MK és Crystal közös dala a Diora Rádió mostan.
1: If

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Vagyok nagyon. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Repüljünk picit a múltban. Június 14-e van, és ennek apropóján hozok néhány érdekességet a történelemből. Például ma 101 éve született Darvas Iván, kétszeres Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a nemzet színésze. 197 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Laki Adolf, ötvös művész, a Szent Korona javítója, aki szétosztotta a vagyonát. 168 évvel ezelőtt született Szatymazon Dankó Pista, cigány származású nótaszerző. Ma 98 évvel ezelőtt született Che Guevara orvos forradalmár, a harmadik világ forradalmárainak példaképe. 80 éves születésnapot ünnepel Donald Trump, amerikai üzletember, politikus, médiaszemélyiség, az Amerikai Egyesült Államok 45. elnöke. Ma lenne 79 éves Baló György, televíziós újságíró, műsorvezető, a Magyar Televízió volt kulturális igazgatója. Születésnapot ünnepel mégpedig a 72-et Kemény Dénes vízilabdázó, edző, állatorvos, akinek a vezetésével 3 olimpiát nyert a magyar vízilabda válogatott. 57 éves a mai napon Steffi Graf, német teniszezőnő, és végül, de nem utolsó sorban, ma 82 éve hunyt el Roth Miksa, iparművész, üvegfestő, mozaik készítő. Az a Roth Miksa, aki rengeteg épületnek készítette el az üvegeit, így a Magyar Parlamentnek és a Kaposvári Városházának is.
0: Ez volt a Kalendárium. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Emeljétek tekinteteteket az égbolt felé velem, mert hogy ugye a napokban sajnos elhunyt Alan Hale csillagász. Az ő hagyatéka szintén a róla és egy másik csillagászról, Thomas Bobról elnevezett üstökös, a Hale Bob. Napokig ott volt az égbolton, jól emlékszem, 1997-ben. Ráadásul ennek az üstökösnek az a pikantériája, hogy nem 75-76 évente jár csak erre, mint a Hale-i, hanem csak 4000 évente téved a naprendszerbe, tehát legközelebb várhatóan majd 4385 és 87 között fog újra megjelenni, eddig kell rávárni az emberiségnek, ha egyáltalán lesz akkor még emberiség. Tehát akkor bátran mondhatjuk azt, hogy az unokáink unokáinak az unokái sem fogják látni, sőt az ő unokáik sem fogják látni, majd az ő unokáik sem fogják látni, és ezt még hosszasan sorolhatnám. Bizony, 4385, 86 vagy 87 lesz az, amikor megjelenik.
2: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
0: Műsorajánlót hallottad.
2: A pillanat a tiéd.
0: Rádió Most.

0: Időjárás jelentés.
1: Érdemes odafigyelni az előttünk álló napok időjárására. Igazán szeszélyes lesz, talán mondhatom ezt is. A mai napon, vasárnap gyakrabban lesz erősen gomoly felhős az ég, és többfelé várható zápor, heves zivatar, főként a délutáni óráktól. Az északnyugati szél megerősödik, a nappali hőmérsékletek 25-28 fok között alakulnak, késő estére pedig 18-20 fok közé hűl a levegő, és felhőszakadásra, de még jégesőre is számíthatunk. Holnap a hét első napján időnként erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és szorványosan eső, zápor, zivatar is előfordulhat, az északnyugati szél pedig megerősödik. Hajnalban 14-16 fokot mérhetünk, míg a nappali hőmérsékletek sem emelkednek 21-23 Celsius fok fölé. Kedden változóan gomoly felhős, többnyire napos idő várható, a délnyugatira forduló szél megélénkül, a hajnali órákra 10-11 fokig süllyed a levegő hőmérséklete, míg a délutáni órákban 24-26 fokig kúzik fel a hőmérő higanyszála. És szerdától a hét közepétől több hullámban afrikai eredetű meleg időjárás érkezik, egyre melegebb, és nagyon úgy néz ki, hogy érkezik a nyár első jelentősebb hőhulláma is, 30 fok fölötti hőmérsékletekkel.
0: Időjárás jelentést hallott. Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

Ez volt Jelly Roll slágere, a Lighter, 2026-os idei ropogós, hamarosan pedig már 9-et üt az óra. Ez itt a Rádió Most Kaposvár rádiója a 91.2-es frekvencián, és remélhetőleg vasárnap is egyre többen hangolódtok ránk. Nem sokára híreket hoz Bán Éva, a legfontosabb tudnivalókat itt hallhatjátok, az országból, a városból, a nagyvilágból. Na de előtte még érkezik egy olyan énekesnő is, aki egykor sokkal szebb napokat ért meg, őt pedig Britney Spearsnek hívják, 2008-ból hallgatjuk a Womanizert a Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Pályaorientációs napot tart a Városligetben a szakképzési centrum. Színházi piknikkel búcsúzik az évattól a Csiki. Újra választották Orbán Viktort a pártkongresszusán. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 9 óra van. Pályaorientációs fesztivál tart Kaposváron a KSC. A Kaposvári Szakképzési Centrum második alkalommal szervezi meg a Karrier Kaland elnevezésű rendezvényt, amelynek a Városliget ad otthont kedden. A fesztiválon több mint 500 általános iskolai 6. és 7. osztályos tanuló kap lehetőséget arra, hogy játékos formában ismerkedjen meg a különböző szakmákkal, az iskola duális partnereivel, valamint az önismereti és pályaválasztási lehetőségekkel. A KSC a közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy aki június 15-én vagy 16-án a Városligetbe szeretne látogatni, készüljön arra, hogy ez a zárt körű program zajlik a területen. Hozzátették, hogy a futópályát és a játszótereket nem zárják le. Évadzáró nyárköszöntő családi nappal köszön el az idei színházi évattól a Csiki. A Kaposvári Színház június 21-én a Színházparkban tart ingyenes szórakoztató délutánt. Az eseményen gyermekműsorok és programok, gasztropiknik, táncbemutató és táncház, tűzzsonglőrök és különféle zenei produkciók várják a közönséget. A 4. alkalommal megrendezett színházi pikniken a hagyományokhoz híven elültetik a következő évad fáját. A színházi piknik a Csiki zenekar nosztalgia koncertjével zárul. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének szombaton a párt 32. tisztúító kongresszusán Budapesten. A 4 alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsics Bálint lett. Orbán Viktort, aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt, titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg szombaton Londonban a 77 esztendős harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A brit uralkodó születésének valódi hónapja november, a brit időjárás ilyenkor azonban általában alkalmatlan nagyszabású szabadtéri rendezvények megtartására, ezért helyezték át júniusra a hivatalos ünnepséget. Azt a szokást, hogy a hivatalos királyi születésnap mindig nyáron legyen, 7. Eduárd király, Viktória királynő fia honosította meg a múlt század első évtizedében. Híreink végén pedig sport. Nemzetközi lovastusa verseny zajlik Kaposváron ezen a hétvégén. A Pannon Lovas Akadémián már pénteken elkezdődött a küzdelem, melyben 9 nemzet ló-lovas párosai mutatkoznak be. Az ingyenesen látogatható esemény még ma is kínál élményt az érdeklődőknek. A versenyzők a lovastusa 3 verseny számában, díjlovaglásban, terepversenyben és díjugratásban mérik összetudásukat.
0: Időjárás jelentés.
1: A túlnyomóan napos időben ma egy hideg front alakítja időjárásunkat, ennek hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, helyenként heves viharok is kialakulhatnak, felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. A legmelegebb órákban 28 fok körül alakul a hőmérséklet, a záporok, zivatarok hatására azonban hirtelen több fokkal is visszaeshetnek a csúcsértékek.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
2: 9 óra után járunk néhány perccel, június 14 van vasárnap, szép kora délelőttet kívánok mindenkinek. Indul a délelőtt következő órája itt a Rádió Moston. Remélem kellemesen telik a reggel, akár otthon lustálkodtok, még egy kicsit, akár már a kertben tesztek-vesztek, vagy autóban ültök, vagy éppen egy vasárnapi programra készültök. Például a vásárban. A mai nap különösen alkalmas arra, hogy egy picit lelassítsunk. A hétköznapok rohanása után ilyenkor sokan végre azt csinálják, amihez igazán kedvük van. Egy jó reggeli a teraszon, egy családi kirándulás, egy fagyi a városban, vagy egyszerűen csak egy kis semmit tevés, és persze közben szól a zene. Vélhetően a Rádió Moston nálatok is. A következő előadó viszont ritkán kapcsolódik a nyugalomhoz. Eminem 2024-ben nagyot robbantott a Houdinivel, amelynek videóklip tele van utalásokkal a 2000-es évek legendás Without Me korszakára, olyannyira, hogy a klipben feltűnik régi alter egója, a Slim Shady is, amivel a rajongóknak egy igazi időutazást ajándékozott. Többek nevében mondhatom, hogy köszönjük. Itt van tehát Eminem és a Houdini a rádió.

0: Programajánló.
1: Ha már korábban is a múzeumok éjszakájáról beszélgettünk, akkor maradjunk a témánál, hiszen ez nem csak Sennában a Skansenben lesz, megünnepelve megtartva, hanem bizony a Ripronai Múzeumban is, június 20-án 17 és 24 óra között. Izgalmas programokkal készülnek nektek ezen a délutánon estén. Börtönök régen és ma bemutatkozik a Somogy Vármegyei Büntetés Végrehajtási Intézet. Élményfestés a Pacsmag műhellyel. Vitézi János báb előadását is láthatjátok. Levéltári programokkal is készülnek, családfa kutatás kerül a figyelem középpontjába. De lesz múzeumi tapogatók, szakmuzeológusokkal a múzeum kiállításaikon, tárlatvezetések szintén a kiállításokban, kiállítás megnyitó, leggeniálisabban legmagyarabb tudósunk Herman Otto, ismeretterjesztő előadások is lesznek, dr. Kemenszky Péter megyei fővadász, Vadak sztorik történetek címmel tart előadást, míg dr. Molnár Marcell biológus a Mentsük vagy ne mentsük, madárvédelem a gyakorlatban című előadással készül. A tűzugráshoz a zenét a Somogy Zenekar szolgáltatja, de 17 és 23 óra között a Szent Jakabi Bencés Apátság romkertben is lesznek programok a Várdomb utca egy szám alatt, itt a fáklyás tárlatvezetés igazán izgalmasnak ígérkezik 21 órától, és a Ripronai Emlékház és Látogatóközpont is vár benneteket 18 és 19 órakor koordinátori tárlatvezetéssel.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: francia DJ és egy ausztrál énekesnő együttműködésének a végeredményét hallhattuk. Ez volt a Beautiful People 2025-ből a Rádió Moston. Közeledünk 9:30-hez, kedves hallgatók, társadalmi célú hirdetés érkezik. Nem sokára pedig ezzel a dallal érkezem. It's my bizony, a Bon Jovi és az It's My Life-val próbál lelket lehelni ebbe a délelőttbe. Igazán jó kis muzsika, aztán utána hozom a horoszkópot is. Maradjatok velünk és töltsük együtt a délelőttet itt a Rádió Moston.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
3: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Kezdjük is a napi horoszkópot a kossal. Az oroszlán Vénusz ma is nagyon szenvedélyessé tehet, így előfordulhat, hogy túlságosan magadra veszel valamit. Szerencsére a kedvező fényszög segít, hogy visszanyerd a stabilitásodat. Egész nap figyelmeztesd magad, nem kell mindent olyan komolyan venni. Tölts időt olyan emberekkel, akik feltöltenek és megnevettetnek. Bika. Ha valaki ingerültebben szól hozzád, ne reagálj azonnal. Jó fordulatot vesznek az ügyeid és a kapcsolataid, ha nem ugrasz mindenre, mert az oroszlán energiákat le kell fékezni. Egyébként pedig minden a terv és az elképzelésed szerint alakul. Ikrek. A hold a jegyedben jár, így most te vagy a nap főszereplője. Otthonos, meleg energiák vesznek körül, és még az is lehet, hogy egy váratlan üzenet izgalmat hoz, akár egy új ismertség formájában. Ha szingli vagy, adj egy esélyt ennek. Rák. Vasárnap szinte szárnyalsz. Az ikrek hold lelkesedést hoz, és kifejezetten örülsz, ha kalandosabban alakul a nap. Könnyedén kifejezed magad, és mások szívesen hallgatják, amit mondasz. Egy spontán ötlet vagy találkozás feldobhatja a napodat, és még a szerelemben is történhet váratlan fordulat.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. A Vénusz tovább halad a jegyedben, és egyre erősödik a hatása. Ma megtapasztalhatod a szerencsét egy különös véletlennek köszönhetően. Vedd észre a kisebb és a nagyobb csodákat az életedben. Szűz. Ma nyitottabb vagy az új élményekre, mint máskor. Az ikrek hold segít, hogy jobban kapcsolódj másokhoz, és az oroszlán Vénusz révén

0: inspirál, hogy bátran megmutasd, ki vagy, könnyen kifejezed, mire vágysz, és ezt most mások is szívesen fogadják. Az égi folyamatok egy romantikus vagy megható élményt tartogatnak, ami feldobja az estédet.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És itt is vagyunk a mai horoszkóp utolsó felvonásánál. Nyilas, vasárnap minden a kapcsolódásról szól, az ikrek hold a párkapcsolati életterületedet ragyogja be, így még szorosabbá válhat a kötelék közted és valaki más között. A Vénusz hatása támogatja, hogy őszintén és könnyedén beszélj az érzéseidről. Egy vallomás, akár a tiéd, akár másé, emlékezetessé teszi ezt a napot. Bak! Vasárnap a család és az otthon kap

0: hangsúlyt, az ikrekolt segít, hogy jó hangulatban töltsd el az időt, a szeretteiddel, az oroszlán Vénusz pedig abban támogat, hogy kimondj olyan szavakat, amelyekre régóta vártatok. Egy kedves vallomás vagy meghitt beszélgetés közelebb hoz valakit a szívedhez. Vízöntő. Ez a nap könnyedséget és vidám energiákat hoz. Könnyedén kapcsolódsz másokhoz, és az ikrekholdnak köszönhetően szinte sugárzik belőled a pozitív energia. Az oroszlán Vénusz támogatja az önkifejezést, így egy beszélgetés különleges vallomássá alakulhat. Szingliként most igazán kedvez a flörtöknek a légkör. Halak. Vasárnap a biztonság és a közös értékek kerülnek előtérbe. Könnyebben fejezed ki az érzéseidet, és az oroszlán Vénusz segít, hogy szavaid szívből szóljanak. Egy vallomás akár tőled, akár hozzád érkezik, mélyebb köteléket hozhat.
1: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kaposatlasz munkagépei gondoskodnak. Kaposatlasz. Több évtizedek Kaposváron.

Ez volt a Szolvév és Marsalkó Dávid közös dala, Valaki mondta a rádió moston. 10 órához közeledünk, ami egyúttal azt is jelenti, hogy Bán Éva hírei is itt loholnak a nyakunkban. Fontos tudnivaló Kaposváról, az országból, a nagyvilágból itt a 91.2-n. Tartsatok velünk ti is, kedves hallgatók, várom továbbra is üzeneteiteket 0670 32 32 355. Most pedig az órát a Wits dalával zárjuk, ez a Teenage Dirtbag 2000-ből.

0: Reklám. Az Attalai Halászcsárda kihagyhatatlan ajánlatokkal készül június 12-13-14-ére. Csülköstál most csak 13.900 forint. Húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túros csúszával 2-t fizet 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csapj le az ajánlatokra. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
1: Buongiorno!
2: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
3: A tájékoztatás nem teljes körű. A la carte autóház Kaposvár, Hársalja utca 5.
4: Szinkavalkád, virágillat és a szezon legszebb növényei a Hélia kertészetben. Egynyárig balkonnövények, mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Találkozzunk Kaposváron, a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Tanácskozást tartottak a Matén. Szabadtéri Pilates lesz a Városligetben. Új vámszabályokat vezetnek be a jövő hónaptól. Üdvözlöm Önöket, 10 óra van, Bán Éva vagyok a hírekkel. Az állatjólét, az emberi egészség és a környezet kapcsolatáról is szó volt azon a szakmai találkozón, amiről a Mate Kaposvári Kampusz számolt be a közösségi oldalán. Azt írták, hogy a kiválósági programok nyári szakmai találkozójának résztvevői a napokban Kaposváron tartottak tanácskozást, melyen beszéltek egyebek mellett a mesterséges intelligencia állattenyésztésben való alkalmazhatóságáról, valamint a regeneratív gazdálkodás lehetőségeiről is. A bejegyzés szerint a szakmai találkozó nem csupán megbeszélés volt, hanem lehetőséget teremtett arra is, hogy a kutatók, ipari partnerek és intézményi szereplők közösen gondolkodjanak az agrárium jövőjét meghatározó kihívásokról és megoldásokról. Szabadtéri mozgást szervez az Egészséges Kaposvár. A Facebook oldalukon megjelent bejegyzés szerint pénteken ingyenes mozgásórával várnak minden érdeklődőt a Városligetbe. A 6 órakor kezdődő foglalkozáson a Pilates-szel ismerkedhetnek meg a mozgásra vágyók. A posztban azt írják, hogy nincs létszámkorlát, de szükség van regisztrációra. Ezt az egészséges.kaposvár.hu oldalon lehet megtenni, vagy a helyszínen lehet pótolni. A jó orra mentette meg azt az idős hölgyet, aki péntekre virradóra kérte a tűzoltók segítségét Nagyatádon. Az egyedülélő asszony szokatlan, kellemetlen szagra lett figyelmes, de nem találta meg annak forrását. Gázszagra gyanakodott, de amikor elzárta a gázcsapot, a bűz továbbra sem szűnt meg, így inkább szakértő segítséget kért. A kiérkező tűzoltók hamar meg is találták a furcsa szag okát, a polcon álló kis rádió hibásodott meg annyira, hogy már megolvadt a hátsó oldala, ezért azonnal kihúzták a csatlakozóját a konnektorból. A Vármegyei Katasztrófavédelem a közleményben arra figyelmeztet, hogy tavaly mintegy 200 lakóépület gyulladt ki Somogyban, ezek negyedét valamilyen elektromos meghibásodás okozta, legtöbbször rövid zárlat állt a tűzesetek hátterében. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Erre hívta fel a figyelmet a NAV. Ez azt jelenti, hogy a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifaszámok határozzák meg. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni. A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében nem lesz változás. Az EU bizottsága által kihirdetett jogszabály valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó.
0: Időjárás jelentés.
5: A túlnyomóan napos időben ma egy hideg front alakítja időjárásunkat, ennek hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, helyenként heves viharok is kialakulhatnak, felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. A legmelegebb órákban 28 fok körül alakul a hőmérséklet, a záporok, zivatarok hatására azonban hirtelen több fokkal is visszaeshetnek a csúcsértékek.
2: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Már a 10 óra is elmúlt, repül ez a vasárnap délelőtt, az imént Kylie Minogue-től szólt a Padam Padam Kaposvár rádiójában, ami néhány évvel ezelőtt valóságos internetes jelenséggé vált, most pedig megyünk tovább a délelőtt legjobb zenéivel itt a rádió mostan. Remélem, hogy nálatok is kellemesen telik ez a júniusi vasárnap, süt a nap, zöldel minden, és ilyenkor már egyre többen gondolatban a nyaralást tervezik, vagy éppen azt számolgatják, hogy mikor jön a következő hosszabb szabad hétvége, de addig is érdemes kiélvezni ezt a nyugodtabb ritmust, amit a vasárnapok tudnak adni. A következő zenekar, a Nothing But Thieves, az elmúlt években az egyik legsikeresebb brit alternatív rock együttessé nőtte ki magát, bár eredetileg rock zenekarként indultak, a dalaikban egyre több elektronikus és modern pop hatás jelenik meg, miközben Conor Mason jellegzetes hangja azonnal felismerhető maradt. Most pedig itt a legfrissebb daluk, a lendületes és energikus Evolution, a Nothing But Thieves-től a rádió mostan.

0: 91.2 Rádió most!
1: Sis! Girl, I'm about to have a panic attack.

Ez volt Lizzo slágere a To Be Loved 2022-ből, és azt gondolom, kedves hallgatók, hogy nem csak Kaposvár jelenével illik a kaposváriaknak tisztában lenni, hanem bizony a múlttal is. Például ma 130 éve Kaposváron is megünnepelték a honfoglalás ezredik évfordulóját, hálaadó istentiszteletet, városi közgyűlést, a Ferenc József fogadóban bankettet, az arénában zenés előadást, a sétatéren népünnepét, a város utcáin díszkivilágítást és zenés felvonulást rendeztek. A képviselő testület díszgyűlésén Németh István polgármester és Roboz István lapszerkesztő beszéde után utóbbit, mivel a szerző nem volt jelen, felolvasták. Sipos Géza főjegyző tartott előadást a város fejlődéséről. Ma 80 éve egy kórházvonattal a kaposvári szűrőtáborba érkezett az amerikai hadifogságból elbocsátott Vattai Antal altábornagy. És végül, de nem utolsó sorban, ma 25 éve 12 fős lakásotthont adtak át a Zita gyermekotthonban, és emellett szintén 2001. június 14-én Szájer József, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője, a kaposvári polgári kaszinó vendégeként a rendszerváltozás utáni időszakról tartott előadást a Metesz székházban. Ezek történtek tehát ezen a napon Kaposváron. Most pedig szintén időutazunk, csak ezúttal ezt George Harrisonnal tesszük meg. 1987-ből érkezik a Got My Mind Set On You.

0: C'est comme si, c'est comme ça,
1: shalalala. Legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: Ő volt Taylor Swift, és a The Fate of Ophelia-t hallgattuk 2025-ből. 10:30-hez közelítünk, drága rádióhallgatók, a mikrofonnál továbbra is Róth Balázsi Hunor, és változatlan lendülettel folytatjuk a legjobb zenékkel itt a 91.2-es frekvencián. Tartsatok velünk, élvezzük együtt a délelőttet, és élvezzük együtt a zenéket.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Tegyünk rendet a fejekben, hogy mi a különbség a meteor, az aszteroida, a kisbolygó és az üstökös között.
3: Igazából az, hogy mit nevezünk meteornak, az nagyon régóta adott, mert ez csak a fény jelenségre utal. A világűrből, a naprendszerből érkező kisebb-nagyobb testek, hogy belépnek a Föld légkörébe őrült nagy sebességgel, az nagyon-nagyon sok energiát jelent, és a földi légkör, ahogy lelassítja őket, úgy maga ez a test felízik, megsemmisül, és közben a földi légkör is legalábbis egy csík benne, ahol ez a test halad, az felvillan, világítani fog. Amíg a fényjelenség tart, addig a maga fényjelenség a meteor, és ha valami kis darabka földet ér, bármiből, ami a világűrből jött, azt meteoritnak nevezzük.
2: Az a meteorit.
3: Tehát a kisbolygók pedig azok a testek, amik szintén naprendszerben nap körül keringenek, de egy méternél nagyobbak.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Folytatódik a nagy takarítás a városban. Horgászbajnokság kezdődik holnap a Desedán. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok, 11 óra van. Folytatódik a nagy takarítás a városban. A kaposvári városüzemeltetés tájékoztatása szerint júniusban minden szerdán másik parkolóban végeznek seprőgépes takarítást. A munkálatok ezúttal a Talján Gyula utcát érintik, itt június 17-én takarítanak, majd egy héttel később, június 24-én a Bajcsy-Zsilinszky utca megtisztítására kerül sor. A közlemény szerint a munkavégzés idején lezárják a parkolókat, amire táblákkal figyelmeztetik az autósokat. Fehér gólyagyűrűzést tart ma a Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportja. A közösségi oldalukon megjelent poszt szerint a különleges eseményre Nagybajomba várják az érdeklődőket délután 2 órától. A bejegyzésben azt írták, hogy 2 fészek annyi fiókát is meggyűrűznek, az érdeklődők pedig megnézhetik a fiókákat, az egyedi gyűrűket és magát a gyűrűzés folyamatát is. A fehér gólyafiókák gyűrűzése a település központjában található élelmiszerbolt mellett lesz. Ide mehetnek mindazok, akik közelről is szeretnének részesei lenni a madarak megjelölésének. Baktérium miatt egy szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Azt írták, hogy az áruház a 240 g-os Dulano Artländer szelet elnevezésű szalámit hívja vissza, ezek közül is azokat, amelyeken 2026. július 3-ai lejárati idő szerepel. A visszahívást esetleges kolibaktérium jelenléte miatt kezdeményezték. A Lidl arra kéri a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A termék vételárát a vásárlást igazoló nyugta nélkül is visszatérítik. A Jobbik Magyarországért mozgalom Adorján Bélát választotta meg újra elnökévé a következő 2 évre, közölte a párt szombaton. A párt alelnökei Baucsek Rajmund, Gyüre Csaba, Révi Attila és Kesztyűs Attila lettek. A közlemény szerint a Jobbik a továbbiakban is határozottan nemzeti, szuverenista mozgalomként lesz jelen a közéletben, a magyar emberek képviseletében. Híreink végén pedig sport. Egy hétig tartó horgászbajnokságnak ad otthont hétfőtől a Deseda. Az esemény érinti a pecázni készülő helyi hobbi horgászokat is. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Kaposvári Sporthorgász Egyesület. Tájékoztatásuk szerint a 16. alkalommal megrendezett Féder országos bajnokság középdöntője hétfő hajnali 5-kor kezdődik, és egészen vasárnapig tart majd. A közleményben kiemelték, hogy a rendezvény a 3-as számú és az 5-ös számú nagyhalas horgászhely közötti partszakaszt érinti, így ezen a területen az említett időben csak a versenyzők horgászhatnak. Hozzátették, hogy a verseny területét megjelölik, de fontos tudni, hogy a versennyel nem érintett partszakaszokon, vízterületeken szabadon pecázhatnak a területi engedéllyel rendelkező horgászok.
0: Időjárás jelentés.
1: A túlnyomóan napos időben ma egy hideg front alakítja időjárásunkat, ennek hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, helyenként heves viharok is kialakulhatnak, felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. A legmelegebb órákban 28 fok körül alakul a hőmérséklet, a záporok, zivatarok hatására azonban hirtelen több fokkal is visszaeshetnek a csúcsértékek.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Ez az Easy Rider Moli Willivel és Wolf Sándorral, aki a Somogy megyei kormányhivatal borászati szakfelügyelője. És hát a nevében is benn van, hogy a borokkal foglalkozik. Hát én megtippelem, jó pár éve már.
2: Igen, 92 óta vagyok borász, 98 óta dolgozom az asztal innenső oldalán, tehát felügyelőként, igen.
1: Akkor mint borász azért hoztál magadban némi muníciót ehhez a munkához?
2: Hogyne, természetesen. Egyrészt a rablóból lesz a legjobb pandúr, mondják, másrészt én a BB-nél dolgoztam a palackozó üzemben jó pár évvel ezelőtt, igen.
1: Azt mondja, BB az a némi szakmai felkészültséget adhatott.
2: A legjobb tanuló pálya volt, a legjobbaktól tanulhattam, és akkor a 80-as, 90-es években a BB az Magyarországon egy top üzem volt, igen.
1: A borászati szakfelügyelőnek mi a munkája? Mi tartozik hozzá?
2: Ha az előállítási kronológiában megyünk, akkor természetesen a borászati üzemek ellenőrzése, a nyilvántartás ellenőrzése, esetlegesen mintavételek, nagykereskedések, italnagykereskedések természetesen, és a kiskereskedések ellenőrzése. Itt ugye egy kiskereskedés lehet akár egészen nagy, tehát egy Tesco áruház, páráruház is, illetve a Presso kocsma lész, illetve a kisebb élelmiszerüzletek.
1: Rövidesen folytatjuk.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik.
3: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel,
0: mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Ez az Easy Rider és a borral foglalkozunk, hiszen Wolf Sándor a Somogy megyei kormányhivatal borászati szakfelügyelője. Azt gondolom, hogy ma azért már jó borokat kapni mindenhol. Ennek ellenére azt is gondolom, hogy mégiscsak szükség van a munkádra.
2: Igen, jellemzően nagyon sokat fejlődött a borkultúra, pálinka kultúra, és nagyon szép kézműves söröket is lehet kóstolni. Elsősorban a szárnyalás, a legnagyobb fejlődés az a borok és a pálinka területén tapasztalható.
1: Somogy megye tartozik hozzád, hogy képzeljük el? Ha bemész egy üzletbe, ahol mit tudom, hogy palackokkal van dolgod, és eleve zárt palackok vannak, ott mi a dolga egy borászati szakfelügyelőn?
2: Természetesen nem a kóstolásra helyeződik a hangsúly. Egy élelmiszer üzletben a jelölést nézzük, a boroknak kiválásmentesnek és üledékmentesnek kell lenni, és természetesen az eredet igazolásra is, tehát a számlaháttérre is jelentős figyelmet fordítunk.
1: Gondolom, most már nincsenek olyanok, hogy más címke van rajta, és más bor van bent.
2: Nagyon, nagyon érdekes kérdés, mert éppen pár hónapja találkoztam ilyennel a kereskedelemben, hogy tévedésből egy vörösboros kiszerelésre fehérboros címke kerül, de természetesen itt a felcímkézés során volt egy kis hiba.
1: Térjünk át a folyóborokra, tehát a te fő csapásvonalad mégiscsak a folyóborok, hiszen ott tudsz kóstolni, hogy jók-e azok a borok.
2: Nyilván a presszó kocsma jellegű helyeknél van a legnagyobb szükség arra, hogy egy érzékszervi vizsgálat is kövesse a számlaháttér vizsgálatát. Itt előjön az, hogy én valóban borász vagyok, képben vagyok a környező borok tekintetében, akár úgy, hogy tájegységet, akár úgy, hogy egy-egy borászati vállalkozást tekintve.
1: Ha ráérek mondjuk arra a kancsa, hogy ez kékfrankos, akkor te tudod, hogy ez kékfrankos-e vagy sem?
2: Igen, ez mindenképpen megállapítható, hogy a fajta jelleget azt a bor tükrözi, hiszen rendszeresen kóstolok borbírálatokon is.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Ez az Easy Rider, Wolf Sándorral beszélgettek a Somogy megyei kormányhivatal borászati szakfelügyelőjével. Beszélgettünk az ügyletekről, beszélgettünk a különféle vendéglátó egységekről, a folyóborokat is állítanak elő, és aki folyóbort forgalmaz, szerintem már azt a luxus nem engedheti meg magának, hogy nem minőséget ad. Mi a tapasztalat?
2: Az árértékarány, úgy érzem, hogy az a legfontosabb tényező. A borászati háttér kiemelődik azáltal, hogy egy borász az a saját nevét is ráírja a címkére. Lassan nem olyan fontos lesz az, hogy az a bor az Boglári, Villányi, Szekszárdi. Elsősorban a vevők a cég nevét keresik, tehát ők a borászt keresik a címkén, és általában márka hűek. Ha valahol kóstoltak egy jó minőségű bort, akkor annak a borászati vállalkozásnak próbálják ki az összes többi termékét, és maradnak annál.
1: Rá van, hogy laposabb, akinek azt mondja.
2: Így van, és aztán utána nyilván megkeresik azt is, hogy a laposabb írtok, ha már maradhatunk a példánál, éppen pont Badacsony környékén állít elő borokat, és akkor lehet, hogy így átételesen eljutnak a többi badacsonyi termelőhöz is, de mindenképpen kezd az arculat felé elmozdulni a vevők igénye.
1: Már a vevők igényéről beszélünk, említettük a laposát, de mondhatnánk a bújdosót is. Van többféle jó borvidék Magyarországon, hozzá Somogy tartozik, nyilván kóstolsz más borokat is. A somogyiaknak mi az ízlése, miket kóstolgatnak előszeretet?
2: Nagyon érdekes, mert időről időre változnak a trendek. Talán nem is azt tudom mondani, hogy Somogy megyében így vagy úgy. Volt, amikor a 90-es évek végén hirtelen egy hatalmas nagy boom lett a vörösborok terén, aztán a 2000-es évek...
1: Mert mindenki villányba.
2: Egyrészt az talán a 90-es évek a villány és a nagy testű barikolt borok, ez már inkább, amiről én beszélek, ez már a testes vörösborok időszaka, aztán jött egy nagy boom, amikor a rozét kapták föl, aztán jött egy rövidebb fehérboros időszak, és most a gyümölcsös vörösborok a keresettek, a divatosak, természetesen nagyon finom fröccsöket lehet inni a fehérből és a rozéból is, de én a trendekről beszélek.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. 91.2. Rádió Most.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Wolf Sándorral beszélgettek a Somogy megyei kormányhivatal borászati szakfelügyelőjével, a borokról nyilvánvaló, hiszen a magyar borok finomak, és mondhatom azt, hogy talán nemzetközi hírűek?
2: Igen, szerencsére fölkerültünk a térképre is, ezt nem feltétlenül azért van így, mert én mondom, hanem a nemzetközi borversenyek egyre jobb eredményei is bizonyítják.
1: Azt is mondtuk, hogy arról is beszéltünk, hogy vannak trendek, mint a divatban, hogy mit kell fölvenni, mit kell inni a borfogyasztásban, és van, amikor mindenki rohant villányba vörösbort inni. Aztán most már rájöttek, hogy nem csak ott vannak a vörösborok.
2: Természetesen igen. A vörösboros borvidékeken kívül, ami tradicionális, mondjuk, ha felsorolom azt a 3-4-et, az Eger, a Szekszárd, a Villány és mondjuk a Sopron, jobban a vörösborról szól. Az ottani borokat fogyasztó borbarátok is igen nagy szemekkel elcsodálkoznának, hogy például a Balatonboglári borvidékről, ami a mi megyénkben van, milyen gyönyörű vörösborokat tudnak kóstolni.
1: Nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy Balaton az mondjuk fehér, meg a rozé hazája, Villány meg csak a vörösé.
2: Így van, de azt ki lehet jelenteni, hogy jellemzően fehérborosok és rozéborosok vagyunk, viszont vannak vörösboros szigetek, hadd soroljak föl egy párat, két hely környéke, a Kishegy, ugye áll a Konyári János barátomnak, aki rengeteget tett azért, hogy a Balatonboglári, Balatonlellei vörösborok felkerüljenek a térképre, illetve Kőröshegyen is van egy nagyon szép kékfrankosos sziget, ami jó vörösborokat termel, és a gazdák értenek hozzá.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Folytatom a beszélgetés Wolf Sándorral, ő a Somogy megyei kormányhivatal borászati szakfelügyelője, és egy személyes példával folytatnám, mégpedig a Balatonborral, ez egy márka, ami megpróbált összefogni a Balaton körüli borászokat olasz részingben.
2: Ez egy olyan márka, vagy olyan brand, ami egy bizonyos címke mögé felsorakoztatja azokat a borokat, azokat a termelőket, akik hajlandóak emögé, az ászló mögé állni, és itt egy közös csapat, egy válogatott borászokból álló, bíráló kóstolásban megfelelő borok kerülhetnek csak ilyen Balaton címkével forgalomba.
1: Ezt a válogatást hívják origó kóstolásnak?
2: Igen, ez egy a borvirálatok között egy különleges kóstolási módszer, hiszen nem feltétlenül a legszebb és a legvastagabb borok nyernek itt, hanem kiválasztásra kerül egy olyan bortípus, itt jellemzően az illatosabb, könnyedebb, szép savgerinccel rendelkező olasz rizlingek, amit a bírálók keresik. Tehát az attól túlságosan mélyebb, testesebb, szebb olasz rizlingek is kiesnek, nyilván a gyengébbek is kipotyognak, de valahol ez egy középső értéket kereső bírálati módszer.
1: Megveszek egy üveg Balatonbort, teljesen mindegy, kinek az olasz rizlinge van bent, az a szintet, minőséget elérte, amit én várok tőle.
2: Igen, erre a garancia a balatoni kóstolási módszer, és emögé mindenkinek fel kell sorakozni. Természetesen minden egyes termelő a saját arculatát minimálisan, de beleteszi a palack.
1: Más borvidékeket figyelembe véve, van-e még erre hasonló példa?
2: Igen, az egri borvidéken például kitalálták, ugye a bikavérbor már nagyon régóta létezik, hogy ők meg szeretnék alkotni a saját bikavérhez hasonló fehérborukat is, ezt hívják egri csillagnak. Ott is egri csillagként egy egri küvébort, nem egri csillagok, hanem az egri bikavér fehér párja, és egy könnyed, üde fehérbort talál a palacban, aki egri csillagként bort fogyaszt, vagy bort vásárol, és ez is több cég márkajelzése alatt születhet meg.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Wolf Sándorral borokról beszélgettünk, és nem csak a Somogy megyei borokról, meg a balatoni borokról, hanem azért országosan is érintettük a jó magyar borokat. Ő egyébként a Somogy megyei kormányhivatal borászati szakfelügyelője. Munkát során el kell, hogy menjél oda, és alá ellátják a borokat, tehát a pintészetekbe. Gondolom én, most már itt is egyre jobb példákat tudunk hozni.
2: Igen, a borászati fejlesztések szépen ütemesen a cégekhez is elérnek, hála a nagyon jó pályázatoknak, és itt a profi borászok bizony követik is a világtrendeket, és a mi megyénkben is a legfejlettebb technológiákkal is szerencsére találkozhatom, hiszen azért a borászati üzemekbe laikusként nem nagyon lehet bemenni.
1: Remélhetőleg húzzák maguk után a kis borospincéket is.
2: Igen, hogyha van egy igényes gazda, de azért itt feltételezzük mindig azt, hogy ő valamilyen szinten szeretne szépet, szeretne jót előállítani, akkor a legegyszerűbb az, hogyha bemegy egy szupermarketbe, levesz egy ilyen úgymond profi borászat borát, és valamilyen szinten összehasonlítja a sajátjával. Ha tapasztal olyan dolgokat, ami ezt illatosabbá, üdébbé, ő neki szebbé teszi, akkor nyugodtan keresgéljen a világhálón, és ezek a technológiák elérhetők, és kicsiben is megvalósíthatók.
1: Aki nincsen pinte szomszédja, nem biztos, hogy jó a bora. Neked mi a tapasztalatod a kis pincészetekkel kapcsolatban?
2: Most a beszélgetésünk során ennek a kérdésnek örülök a legjobban. A bor igenis össze kell, hogy hozza az embereket. Jó és építő jellegű kritika, ha az egy pinceszomszédtól érkezik, baráttól érkezik, vagy nem menjünk nagyon messze, akár érkezhet a feleségtől is, azt meg kell becsülni, és azt, ha beépíti a gazda munkájába, akkor az egésznek egyszer csak értelme lesz, hogy a bor, amire kitalálták, összehozza az embereket, asztal mellé ülteti az embereket, és ott mindig a jó társasági beszélgetés lesz a történet vége.
1: Gondolom, hogy ezt a célt szolgálják a kisebb vagy nagyobb borversenyek is.
2: Igen, egy borverseny az mindig egyrészt a bor ünnepe, másrészt egy nagyon jó visszacsatolás a termelők felé, hogy az évi, vagy éppen, hogyha érlelt borokról van szó, akkor az előző 2-3 évi munkának az eredményét egy szakember hogy értékelte, és megfogadja, akkor én ezt garantálhatom is, hogy évről évre jobb minőségű borokat tud majd készíteni.
0: Ez volt az Easy Rider. A pillanat a tiéd.

Danny Minoginek elt, ez volt az I Begin to Wonder a rádió moston. Köszönjük szépen Molly Willinek az Easy Rider-t és az érdekes beszélgetéseket. Hát kedves hallgatók, én elköszönök tőletek innen a stúdióból, és nagyon gyorsan repülök át a Berzsenyi utcai McDonald's-hoz, ahol ma családi napot tartanak, és 12 és 14 óra között a helyszínről szól a rádió most, úgyhogy 12 után majd onnan jelentkezünk, és már most felhívom a figyelmeteket, kedves hallgatók, hogy amíg ott vagyunk a rádió mosttal a McDonald's teraszán, addig gyertek ti is, mert lesznek helyszíni játékok, és lehetőségetek lesz nyerni, de csak ebben a két órában. Úgyhogy gyertek, találkozzunk ott, figyeljetek a kérdésekre, válaszoljatok helyesen, és nyerjetek a rádió mosttal. Úgyhogy nem sokára a McDonald's-tól jelentkezem, addig pedig Szomber érkezik, és a 12 to 12, maradjatok velünk!

0: Reklám.
1: Buongiorno!
2: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
3: A tájékoztatás nem teljes körű. A la carte autóház Kaposvár, Hársalja utca 5.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Segítséget kért a varjak elleni küzdelemhez a város. Ezen a héten sem volt 5 találatos alottón. Dél van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. A varjakkal kapcsolatban a jogszabályi és szakmai lehetőségek végére értünk, ezért segítségért fordultunk ahhoz, aki a jogot alkotja és a szakmához is ért. Megkerestük Gajdos László élő környezetért felelős minisztert. Ezt Szita Károly mondta a Rádió Mostnak adott interjújában. Kaposvár polgármestere kifejtette, hogy az önkormányzat többféle módon próbálta kezelni a városban egyre nagyobb számban megjelenő varjak problémáját. Elmondta, hogy próbálkoztak a fészkek eltávolításával, a fák visszagaljazásával, kísérleteztek erős hanghatásokkal és ragadozó madarak betelepítésével is, de semmi nem hozott eredményt. A polgármester kiemelte, hogy a miniszter maga is hozzáértő, emellett az egyik munkatársa, a Magyar Madártani Egyesület szakembere, ezért is tartották fontosnak, hogy központi segítséget kérjenek. Szombaton lesz a múzeumok éjszakája, az ország legnagyobb kulturális eseményéhez, mint minden évben, ezúttal is számtalan programmal csatlakozik Kaposvár. A Riprónai Múzeum tárlatvezetésekkel, élményfestéssel, ismeretterjesztő előadásokkal, bábelőadással várja az érdeklődőket. A látogatók megismerhetik a régi és mai börtönvilágot, lesznek levéltári programok, és idén sem maradhat el a Szent Ivánéi tűzugrás. A részletes programsor a muzei.hu oldalon érhető el. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kulturált közterület használatért, közölte a Somogyi Önkormányzat pénteken. Azt írták, a kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kulturált közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A Tóparti Város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval, köztük a plázs üzemeltetőjével is. Varjú Lászlót választották a DK elnökévé, emellett a párt kongresszusa szombaton megválasztotta az alelnököket és az elnökségi tagokat. Közleményük szerint a DK alelnökei Bakai Nagy Zita, Bak István, Kenéz István és Székely Dániel lettek. Hozzátették, hogy a szavazás online zajlott. A tisztújító kongresszust azért kellett összehívni, mert április 12-én lemondott Dobrev Klára, a DK elnöke és a párt teljes elnöksége. Három sorsolás óta nem volt ötös alottón. A 24. heti nyertes számok a 7-es, a 38-as, az 54-es, a 68-as és a 72-es. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a négy találatosok egyenként 659.610 forintot, a hármasok pedig 13.000 forintot érnek. A két találatos szelvényekért 2.450 forintot fizetnek a lottózókban. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg az ötös lottón 585 millió forint lesz.
0: Időjárás jelentés.
4: A túlnyomóan napos időben ma egy hideg front alakítja időjárásunkat, ennek hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, helyenként heves viharok is kialakulhatnak, felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. A legmelegebb órákban 28 fok körül alakul a hőmérséklet, a záporok, zivatarok hatására azonban hirtelen több fokkal is visszaeshetnek a csúcsértékek.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Szép napot Kaposvár, a rádió most ma kitelepült a kaposvári McDonald'shoz, a Berzsenyi utcába, ahol családi nappal várunk benneteket 12 és 14 óra között. Érdemes kilátogatni, mert egész délelőtt jó hangulat, játékok és nyeremények várnak. Többször is feltesszük majd itt a helyszínen a napi kérdéseinket, és akik tudják a helyes választ, McDonald's kuponokat nyerhetnek. Szóval gyertek, figyeljetek és nyerjetek a helyszínen. A gyerekeknek is készülnek programokkal, így a család minden tagja találhat magának valami érdekeset. Egy kis vasárnapi kikapcsolódás, finom falatok, jó zene és nyeremények, mi kellhet még egy nyári naphoz. Szóval várunk benneteket a Berzsenyi utcai McDonald's teraszán, az étterem családi napján, terasz és játszóház avatóján. Most pedig jön két előadó, akik a saját műfajukban már régóta meghatározó nevek. MGK és Wiz Khalifa több alkalommal is dolgozott együtt az évek során, és amikor közös dal érkezik tőlük, abból általában laza, nyárias hangulat kerekedik. Itt a Girl Next Door a rádió moston.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: A Berzsenyi utcai McDonald's teraszán a családi napon picit félrevonultunk a Mekitől kétszeri Nándorral. Mesélnél egy kicsit erről a rendezvényről, Nándor?
2: Szia, persze, nagy örömmel. Ez egy új kezdeményezésünk, amelyel szeretnék a vendégeiknek a megszokott mekizés élménye mellé egy kis plusz ajándékot is adni. Úgyhogy a gyerekeket ma arcfestéssel, lufi ajtogató bohóccal, népi játékokkal és csillámtetoválással várjuk egészen 19 óráig, és természetesen díjmentesen.
1: Láthatóan sokan jöttek, de érdekel az is, hogy terveztek a jövőben is hasonló családi napokat?
2: Körülnézek, egészen biztos vagyok benne, hogy érdemes lesz még ilyen napokat szerveznünk. A vendégeinket természetesen jó előre tájékoztatni fogjuk a következő alkalmakról, és szinte biztos vagyok benne, hogy még a nyáron újra találkozhatunk egy hasonló családi napon, és ősszel is számíthatnak a vendégeink valami hasonlóra.
1: Még nem mondtam, de gratulálok a megújult teraszhoz, valóban nagyon szép lett. Mesélnél róla pár szót?
2: Köszönjük szépen, nekünk is nagyon tetszik, és büszkék vagyunk rá. Arra törekedtünk, hogy egy modern, friss hangulatú teraszt alakítsunk ki, amely mégis illeszkedik a megszokott környezethez. És fontos volt számunkra, hogy vendégeink egyszerre érezzék az újdonságot, de közben megmaradjon az a barátságos ismerős érzés is, ami miatt szívesen töltenek nálunk időt. És hát a személyes kedvencem, ha itt kicsit körülnézel, az étterem bejárata mellett, meg a teraszon több helyen nagyméretű virágládákat helyeztünk el, sok-sok növénnyel. Emellett a kertünket is megújítjuk, ami eddig is rengeteg zöld növény borított.
1: Ugyanakkor ne menjünk el szó nélkül a játszóház mellett. Szerintem sokan kíváncsiak rá, hogy honnan jött az ötlet, hogy megépítsétek Magyarország legnagyobb kültéri mekis játszóházát.
2: Az új terasz tervezése nagyjából egy évvel ezelőtt kezdődött. Ennek részeként több kültéri gyerekjátszók közül kellett kiválasztanunk azt, amelyik a legjobban illik az elképzeléseinkhez, és már akkor is készültünk a családi napokra. Ügyvezetőnknek ugyan már tinédzserkorú gyermekei vannak, de nagyon jól emlékszik arra, mekkora öröm volt egy ilyen játszóház a gyerekeknek. És innét jött a gondolat, miért ne lehetne nálunk szinte minden nap egy kicsit családi nap. Ehhez pedig az egyik legjobb eszköz egy igazán különleges Magyarországon még nem látott méretű kültéri játszóház. A célunk az volt, hogy továbbra is egy kiváló találkozóhely maradjunk, ahol a gyerekek biztonságos környezetben játszhatnak, miközben a szülők nyugodtan beszélgethetnek egymással, akár egy finom kávé vagy sütemény mellett a McCafé kínálatunkból.
1: Ez összejött, mert amikor átadtátok ezt a játszóházat a kislányommal, azonnal le kellett jönnünk. Na de látok az asztal közepén egy számot és egy QR kódot. Mesélnél róla, hogy ez mire jó?
2: Igen, ezeket a vendégeink már több mint egy éve felfedezhetik minden hazai McDonald's étteremben, nem csak a teraszon, hanem az éttermen belül is. A lényege, hogy a McDonald's applikáción keresztül akár az asztalnál ülve is kényelmesen leadható a rendelés. A rendelés végén csak be kell írni az asztal számát, ugye erre szolgálít ez a kis bilét az asztal közepén, és néhány percen belül kollégáink ki is hozzák a megrendelt termékeket. Érdemes letölteni tehát a McDonald's applikációt, mert nem csak az étterem mellett vele asztalhoz rendelni, hanem előrendelésre is van lehetőség. Például, ha valaki a drive-ba érkezik, egyszerűen továbbíthatja a rendelését az étterem felé, akár a parkolóban kijelölt helyre is beállhat az autójával, és mi oda is kivisszük a rendelést. Így a vásárlás igazán egyszerű és kényelmes és gyors.
1: Ez igazán jól hangzik, de mesélném meg egy kicsit a McDonald's applikációról.
2: A McDonald's applikáció rengeteg különleges lehetőséget kínál. Az újdonságokat például sokszor elsőként az applikáció felhasználói próbálhatják ki, akár kedvezményes áron. Emellett, ahogy említettem, kényelmesen lehet rendelés leadni az asztalnál ülve, és az appon keresztül a vendégek elsőként értesülhetnek az aktualitásokról és újdonságokról is. A vásárlások után pontokat is lehet gyűjteni, amelyeket később ingyenes termékekre válthatnak be. Szóval az applikációnak rengeteg előnye van, és ezek a lehetőségek folyamatosan csak bővülnek.
1: Nagyon szépen köszönöm kétszeri Nándornak.
2: Én is köszönöm.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled. Ja.

Köszöntjük a hallgatókat továbbra is a Kaposvári Berzsenyi utcai McDonald's teraszáról. Ha szeretnétek egy kellemes családi programot mára, akkor érdemes ide ellátogatni, hiszen egész nap színes programokkal várják a vendégeket. A McDonald's családi napján egészen este 7 óráig ingyenes programokkal készülnek a gyerekeknek, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogató, bohóc és népi játékok is, ahogy korábban kétszeri Nándor is elmondta, a család legfiatalabb tagjai garantáltan találnak maguknak elfoglaltságot itt. A rádió most is kitelepült a helyszínre, és délután 2 óráig többször jelentkezünk élőben. Érdemes lejönni és hallgatni bennünket, hiszen itt a helyszínen játékkal is készülünk. Fontos azonban, hogy a gyerekek szüleikkel érkezzenek, mert a játékainkban kizárólag 18 éven felüliek vehetnek részt. A helyes válaszadók között pedig MacMenu Plus meghívó kuponokat sorsolunk ki. Ugorjatok be, ha tehetitek!

Továbbra is a kaposvári Berzsenyi utcai McDonald's teraszáról jelentkezünk, ahol igazán jó a hangulat ezen a vasárnapon. Róth Balázsi Hunor a mikrofonnál, és itt van velem Horváth Szabi is. És azt kell, hogy mondjam, hogy egy pillanatra sem unatkozunk, pörögnek a játékok, érkeznek a helyes válaszok, és már több szerencsés játékosnak is átadhattuk a McMenu Plus meghívó kuponokat. Aki még nem jött ki hozzánk, annak továbbra is azt mondjuk érdemes beugrani, mert még bőven tart a program. Közben folyamatosan érkeznek a családok is, hiszen ma avatják fel az ország legnagyobb McDonald's-os játszóházát, amelyet itt a kaposvári étteremnél építettek fel a Berzsenyi utcában. A gyerekeket arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogató, bohóc és népi játékok várják, így tényleg minden adott egy kellemes vasárnapi kikapcsolódáshoz. Mi pedig itt leszünk még délután 2-ig, úgyhogy ha erre jártok, gyertek oda hozzánk, köszönjetek ránk, figyeljétek a játékokat, és persze szurkoljatok magatoknak, hát ha éppen ti lesztek a következő nyertesek. Maradjatok velünk, mert a jó hangulat és a jó zenék továbbra sem mennek sehová itt a rádió moston.

0: Hírek most!
1: Támogatást kapnak az önkéntes tűzoltók. Gyereknapot tartottak a duráckisok. Veszélyesek lehetnek a környezetre a horgászeszközök. 13 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Több mint 30 millió forintos támogatást kapnak a somogyi önkéntes tűzoltók, számolt be róla a Vármegyei Tűzoltó Szövetség. Azt írták, hogy az önkéntes egyesületeknek meghirdetett pályázaton 38 somogyi tűzoltó egyesület ért el sikert, aminek eredményeként összesen 33 millió 600 ezer forint támogatás érkezik hozzájuk. A Somogyi Tűzoltó Szövetség bejegyzése szerint a támogatásoknak köszönhetően tovább javulhatnak az egyesületek működési feltételei, új szakfelszereléseket és technikai eszközöket tudnak beszerezni, emellett több helyen fejlesztések és felújítások is megvalósulhatnak. Nagyszabású rendezvénnyel ünnepelték a gyereknapot a duráckisok. A kaposvári Duráczky József Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az iskola tanulói és pedagógusai a Városligetben tartottak egésznapos rendezvényt. A diákok 15 állomáson vehettek részt különféle kihívásokon, ügyességi feladatokon és játékokon, de ugrálóvár, arcfestés, jégkása és piknikezés is színesítették az önfeledt kikapcsolódást. Orbán Viktor 10 pontban foglalta össze a választási vereség okait, és az őszi időszakra megújult Fideszt ígért a párt 32. tisztújító kongresszusán szombaton Budapesten. A 2010 óta kormányzó Fidesz-KDNP most tartott először kongresszust a párt vereségét és a Tisza párt kétharmados győzelmét hozó 2026-os országgyűlési választásokat követően. A volt miniszterelnök a választási vereség okai között említette, hogy a választási üzenetük nem működött, az ellenfél előnyét nem észlelték időben, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem megy a korábbi csúcs fölé, továbbá azt is, hogy az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak. Magyarországon legalább 64 állatfajt fenyeget a járulékos fogásnak nevezett jelenség, amikor olyan állatból lesz zsákmány, amely nem célpontja a horgászatnak. Az elhagyott horgászeszközök elsősorban a madarakat és a hüllőket veszélyeztetik, amellett, hogy szennyezik az édesvizeket. Hívja fel a figyelmet a HunRen Magyar Kutatási Hálózat. A tanulmány szerint a leggyakoribb áldozat a bütykös hattyú, míg a hüllők közül a mocsári teknős sérül meg legtöbbször. Általában a horogra szúrt horgászpeletet kapják be. Az esetek túlnyomó többsége mindössze kétféle eszközhöz kapcsolódik, a horgászsinórhoz, valamint a horoghoz. Híreink végén pedig sport. Szurkolóikat hívják találkozóra a kosarasok. A Kométa KVG Kaposvári KK a közösségi oldalán hirdetett szurkolói ankétot, amit kedden, június 16-án tartanak. A poszt szerint a találkozó 18 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnok tanács termében.
0: Időjárás jelentés.
1: A túlnyomóan napos időben ma egy hideg front alakítja időjárásunkat, ennek hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, helyenként heves viharok is kialakulhatnak, felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. A legmelegebb órákban 28 fok körül alakul a hőmérséklet, a záporok, zivatarok hatására azonban hirtelen több fokkal is visszaeshetnek a csúcsértékek.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Róth Balázsi Hunor.
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó hangulatban telik a vasárnap a kaposvári Berzsenyi utcai McDonald's-nál. Róth Balázsi Hunor és Horváth Szabi köszönti a hallgatókat, és folyamatosan nyüzsgés körülöttünk. A családok érkeznek, a gyerekek birtokba vették a játszóházat, az arcfestésnél és a csillámtetoválásnál is folyamatos a sor. Mi pedig közben játszunk, kérdezünk és nyereményeket osztunk. Többen már boldogan távoztak MacMenu Plus meghívó kuponnal a kezükben, de még bőven van lehetőség bekapcsolódni. Ha közelben vagytok, ugorjatok be hozzánk, köszönjetek ránk, és élvezzétek ezt a remek vasárnapi hangulatot itt a Berzsenyi utcában. Most pedig jön egy dal, amelyben három világsztár találkozott. A Don't You Worry különlegessége, hogy a Black Eyed Peas, Shakira és David Guetta először dolgozott együtt egyetlen felvételen. Íme a végeredmény a Rádió Most.

Ez itt a Rádió Most, és itt vagyunk továbbra is a Berzseny utcai McDonald's teraszán, Kaposváron, ahol ma a családi napi a főszerep, az időjárás úgy néz ki, hogy még kegyes hozzánk, a hangulat pedig egyre jobb, ahogy telik a nap. Közben egyre többen fedezik fel az új játszóházat is, amelyet nemrég adtak át, és amely már most rengeteg mosolyt csal a gyerekek arcára, mi pedig természetesen folytatjuk a játékokat, úgyhogy aki még nem próbálta ki a szerencséjét, annak továbbra is azt mondjuk, hogy gyertek ki, figyeljetek, kapcsolódjatok be. A vasárnapoknak egyébként van egy különleges hangulata, nem kell sietni, nem kell rohanni, egyszerűen csak jól érezni magunkat. Pontosan ilyen a hangulat most itt a Berzsény utcában is. A következő dal pedig igazi időutazás lesz. A Bananarama a Beatles egyik klasszikusát dolgozta fel a 80-as években, és a Help új köntösben is hatalmas sikert aratott. Ez szól a Rádió Mostan.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd.

Lassan búcsúzunk innen a Kaposvári Berzsenyi utcai McDonald's teraszáról, de még nincs vége a programoknak. A Rádió Most csapat a délután 2 óráig még itt, így addig továbbra is várjuk a játékos kedvű hallgatókat, és még lehet megmenü plusz meghívó kupon nyerni a helyszínen. A McDonald's családi napja azonban 2 után is folytatódik, a gyerekeket este 7 óráig várják az ingyenes programok, érdemes lejönni a családoknak a nap hátralévő részében is. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen a vasárnapon, köszönjük mindenkinek, aki odajött hozzánk, játszott velünk, vagy csak integetett egyet a terasz mellett elsétálva. Mi még itt vagyunk 2-ig, de most elköszönünk. További kellemes vasárnapot kívánunk, és reméljük, hogy hamarosan személyesen is találkozunk. Horváth Szabi és Roth Balázsi Hunor köszöni a figyelmet, viszonthallásra! Like

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Színházi pikniket tart egy hét múlva a Csiki. Karrierkaland lesz a Városligetben. 14 óra van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok. Évadzáró nyárköszöntő családi nappal köszön el az idei színházi évattól a Csiki. A Kaposvári Színház június 21-én a Színházparkban tart ingyenes szórakoztató délutánt. Az eseményen gyermekműsorok és programok, gasztropiknik, táncbemutató és táncház, tűzzsonglőrök és különféle zenei produkciók várják a közönséget. A negyedik alkalommal megrendezett színházi pikniken a hagyományokhoz híven elültetik a következő évad fáját. A színházi piknik a Csiki zenekar nosztalgia koncertjével zárul. Pályaorientációs fesztivált tart Kaposváron a KSC. A Kaposvári Szakképzési Centrum második alkalommal szervezi meg a Karrierkaland elnevezésű rendezvényt, amelynek a Városliget ad otthont kedden. A fesztiválon több mint 500 általános iskolai 6. és 7. osztályos tanuló kap lehetőséget arra, hogy játékos formában ismerkedjen meg a különböző szakmákkal, az iskola duális partnereivel, valamint az önismereti és pályaválasztási lehetőségekkel. A KSC a közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy aki június 15-én vagy 16-án a Városligetbe szeretne látogatni, készüljön arra, hogy ez a zárt körű program zajlik a területen. Hozzátették, hogy a futópályát és a játszótereket nem zárják le. A folyamatos és hatékony feladatellátás biztosítása érdekében Pósfai Gábor belügyminiszter kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat új vezetőit, közölte szombaton a belügyminisztérium. A tárcavezető döntése értelmében a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatói feladatait Tóth Szabolcs dandártábornok látja el a jövőben, míg az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatói feladatainak ellátásával Annus Zsolt Antal alezredest bízták meg. Annus Zsolt Antalt a belügyminiszter ezredesi rendfokozatba lépteti elő. A kinevezések június 14-től hatályosak. Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg szombaton Londonban a 77 esztendős harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A brit uralkodó születésének valódi hónapja november, a brit időjárás ilyenkor azonban általában alkalmatlan nagyszabású szabadtéri rendezvények megtartására, ezért helyezték át júniusra a hivatalos ünnepséget. Azt a szokást, hogy a hivatalos királyi születésnap mindig nyáron legyen, 7. Eduárd király, Viktória királynő fia honosította meg a múlt század első évtizedében. Híreink végén pedig sport. Nemzetközi lovastusa verseny zajlik Kaposváron ezen a hétvégén. A Pannon Lovas Akadémián már pénteken elkezdődött a küzdelem, melyben 9 nemzet ló-lovas párosai mutatkoznak be. Az ingyenesen látogatható esemény még ma is kínál élményt az érdeklődőknek. A versenyzők a lovastusa 3 verseny számában, díjlovaglásban, terepversenyben és díjugratásban mérik összetudásukat.
0: Időjárás jelentés.
2: A túlnyomóan napos időben ma egy hideg front alakítja időjárásunkat, ennek hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, helyenként heves viharok is kialakulhatnak, felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. A legmelegebb órákban 28 fok körül alakul a hőmérséklet, a záporok, zivatarok hatására azonban hirtelen több fokkal is visszaeshetnek a csúcsértékek.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Az agrárium jövőjéről tanácskoztak a Matén. Tegnap volt a Magyar Védőnők napja. Bán Éva vagyok, köszöntöm Önöket, 15 óra van. Az állatjólét, az emberi egészség és a környezet kapcsolatáról is szó volt azon a szakmai találkozón, amiről a Mate Kaposvári Kampusz számolt be a közösségi oldalán. Azt írták, hogy a kiválósági programok nyári szakmai találkozójának résztvevői a napokban Kaposváron tartottak tanácskozást, melyen beszéltek egyebek mellett a mesterséges intelligencia állattenyésztésben való alkalmazhatóságáról, valamint a regeneratív gazdálkodás lehetőségeiről is. A bejegyzés szerint a szakmai találkozó nem csupán megbeszélés volt, hanem lehetőséget teremtett arra is, hogy a kutatók, ipari partnerek és intézményi szereplők közösen gondolkodjanak az agrárium jövőjét meghatározó kihívásokról és megoldásokról. Szabadtéri mozgást szervez az Egészséges Kaposvár. A Facebook oldalukon megjelent bejegyzés szerint pénteken ingyenes mozgásórával várnak minden érdeklődőt a Városligetbe. A 6 órakor kezdődő foglalkozáson a pilátesszel ismerkedhetnek meg a mozgásra vágyók. A posztban azt írják, hogy nincs létszámkorlát, de szükség van regisztrációra, ezt az egészséges.kaposvár.hu oldalon lehet megtenni, vagy a helyszínen lehet pótolni. A jó orra mentette meg azt az idős hölgyet, aki péntekre virradóra kérte a tűzoltók segítségét Nagyatádon. Az egyedül élő asszony szokatlan, kellemetlen szagra lett figyelmes, de nem találta meg annak forrását. Gázszagra gyanakodott, de amikor elzárta a gázcsapot, a bűz továbbra sem szűnt meg, így inkább szakértő segítséget kért. A kiérkező tűzoltók hamar meg is találták a furcsa szag okát, a polcon álló kis rádió hibásodott meg annyira, hogy már megolvadt a hátsó oldala, ezért azonnal kihúzták a csatlakozóját a konnektorból. A Vármegyei Katasztrófavédelem a közleményben arra figyelmeztet, hogy tavaly mintegy 200 lakóépület gyulladt ki Somogyban, ezek negyedét valamilyen elektromos meghibásodás okozta, legtöbbször rövid zárlat állt a tűzesetek hátterében. A védőnők szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, mind egészségügyi, mind szociális téren, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődését, meghatározó szerepet töltenek be a betegségek megelőzésében, a korai felismerésben, és nem utolsó sorban az egészségfejlesztésben, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában. Ezt az egészségügyi miniszter írta a Facebook oldalán megjelent bejegyzésben szombaton, a Magyar Védőnők emléknapja alkalmából. Hegedűs Zsolt hozzátette, a védőnők részt vesznek a család és nővédelemben, a tanácsadásban, a családgondozásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Emlékeztetett, hogy a védőnői szolgálat valódi hungarikum, amely több mint 110 éve működik, és ma is egyedülállónak számít Európában.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap hátralévő részében többször erősen megnövekszik a felhőzet, és néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként heves viharokra is számítani kell, akár felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet a nappali 28 fokról estére 20 fokig csökken, hajnalban pedig 15 fok körül lesz a minimum.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: 1873, máshol már nincs maradásom. A bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide visz a szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budát

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Emeljétek tekinteteteket az égbolt felé velem, mert hogy ugye a napokban sajnos elhunyt Ellen Hale csillagász. Az ő hagyatéka szintén a róla és egy másik csillagászról, Thomas Bobról elnevezett üstökös, a Hale Bob. Napokig ott volt az égbolton, jól emlékszem, 1997-ben. Ráadásul ennek az üstökösnek az a pikantériája, hogy nem 75-76 évente jár csak erre, mint a Hale-i, hanem csak 4000 évente téved a naprendszerbe, tehát legközelebb várhatóan majd 4385 és 87 között fog újra megjelenni, eddig kell rávárni az emberiségnek, ha egyáltalán lesz akkor még emberiség. Tehát akkor bátran mondhatjuk azt, hogy az unokáink unokáinak az unokái sem fogják látni, sőt az ő unokáik sem fogják látni, majd az ő unokáik sem fogják látni, és ezt még hosszasan sorolhatnám, bizony 4385, 86 vagy 87 lesz az, amikor megjelenik.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
0: Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Takarítják a parkolókat a városban. Az olvasásról rendez beszélgetést az MCC. Üdvözlöm Önöket, 16 óra van, Bán Éva vagyok. Folytatódik a nagy takarítás a városban. A kaposvári városüzemeltetés tájékoztatása szerint júniusban minden szerdán másik parkolóban végeznek seprőgépes takarítást. A munkálatok ezúttal a Talján Gyula utcát érintik, itt június 17-én takarítanak, majd egy héttel később, június 24-én a Bajcsy-Zsilinszky utca megtisztítására kerül sor. A közlemény szerint a munkavégzés idején lezárják a parkolókat, amire táblákkal figyelmeztetik az autósokat. Újabb különleges beszélgetésnek ad otthont az MCC Kaposvár, a Matthias Corvinus Kollégium helyi központja, Így olvastok ti címmel, az olvasásról, annak szerepéről, a mai világban elfoglalt helyéről tart rendezvényt, melyen szakértők keresik a választ egyebek mellett arra a kérdésre, hogy miként lehet megszerettetni a könyveket a gyerekekkel egy olyan világban, ahol minden a képernyőkről szól. A június 16-án, kedden 17 órakor kezdődő eseményen Kis Kozma Georgina, az MCC Ifjúságkutató Intézetének igazgató helyettese, dr. Gombos Péter, a MATE Kaposvári Kampusz főigazgató helyettese, valamint Nagy Brigitta, az MCC középiskolás programjának oktatója, a ROM könyvtár megálmodója osztják meg szakmai és személyes tapasztalataikat könyvekről, olvasás élményekről. Orbán Viktor 10 pontban foglalta össze a választási vereség okait és az őszi időszakra megújult Fideszt ígért a párt 32. tisztújító kongresszusán szombaton Budapesten. A 2010 óta kormányzó Fidesz-KDNP most tartott először kongresszust a párt vereségét és a Tisza párt kétharmados győzelmét hozó 2026-os országgyűlési választásokat követően. A volt miniszterelnök a választási vereség okai között említette, hogy a választási üzenetük nem működött, az ellenfél előnyét nem észlelték időben, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem megy a korábbi csúcs fölé, továbbá azt is, hogy az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak. Híreink végén pedig sport. Egy hétig tartó horgászbajnokságnak ad otthont hétfőtől a Deseda. Az esemény érinti a pecázni készülő helyi hobbi horgászokat is. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Kaposvári Sporthorgász Egyesület. Tájékoztatásuk szerint a 16. alkalommal megrendezett Féder országos bajnokság középdöntője hétfő hajnali 5-kor kezdődik, és egészen vasárnapig tart majd. A közleményben kiemelték, hogy a rendezvény a 3-as számú és az 5-ös számú nagyhalas horgászhely közötti partszakaszt érinti, így ezen a területen az említett időben csak a versenyzők horgászhatnak. Hozzátették, hogy a verseny területét megjelölik, de fontos tudni, hogy a versennyel nem érintett partszakaszokon, vízterületeken szabadon pecázhatnak a területi engedéllyel rendelkező horgászok.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap hátralévő részében többször erősen megnövekszik a felhőzet, és néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként heves viharokra is számítani kell, akár felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet a nappali 28 fokról estére 20 fokig csökken, hajnalban pedig 15 fok körül lesz a minimum.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Jövő héten lesz a múzeumok éjszakája, kampányt indít Siófok. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, 17 óra van. A varjakkal kapcsolatban a jogszabályi és szakmai lehetőségek végére értünk, ezért segítségért fordultunk ahhoz, aki a jogot alkotja és a szakmához is ért. Megkerestük Gajdos László élőkörnyezetért felelős minisztert. Ezt Szita Károly mondta a Rádió Mostnak adott interjújában. Kaposvár polgármestere kifejtette, hogy az önkormányzat többféle módon próbálta kezelni a városban egyre nagyobb számban megjelenő varjak problémáját. Elmondta, hogy próbálkoztak a fészkek eltávolításával, a fák visszagaljazásával, kísérleteztek erős hanghatásokkal és ragadozó madarak betelepítésével is, de semmi nem hozott eredményt. A polgármester kiemelte, hogy a miniszter maga is hozzáértő, emellett az egyik munkatársa, a Magyar Madártani Egyesület szakembere, ezért is tartották fontosnak, hogy központi segítséget kérjenek. Szombaton lesz a múzeumok éjszakája, az ország legnagyobb kulturális eseményéhez, mint minden évben, ezúttal is számtalan programmal csatlakozik Kaposvár. A Riprónai Múzeum tárlatvezetésekkel, élményfestéssel, ismeretterjesztő előadásokkal, bábelőadással várja az érdeklődőket. A látogatók megismerhetik a régi és mai börtönvilágot, lesznek levéltári programok, és idén sem maradhat el a Szent Ivánéi tűzugrás. A részletes programsor a muzei.hu oldalon érhető el. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kulturált közterület használatért, közölte a Somogyi Önkormányzat pénteken. Azt írták, a kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kulturált közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A Tóparti Város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval, köztük a plázs üzemeltetőjével is. A Jobbik Magyarországért mozgalom Adorján Bélát választotta meg újra elnökévé a következő két évre, közölte a párt szombaton. A párt alelnökei Baucsek Rajmund, Gyüre Csaba, Révi Attila és Kesztyűs Attila lettek. A közlemény szerint a Jobbik a továbbiakban is határozottan nemzeti, szuverenista mozgalomként lesz jelen a közéletben, a magyar emberek képviseletében. Három sorsolás óta nem volt ötös a lottón. A 24. heti nyertes számok a 7-es, a 38-as, az 54-es, a 68-as és a 72-es. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a négy találatosok egyenként 659.610 forintot, a hármasok pedig 13.000 forintot érnek. A két találatos szelvényekért 2.450 forintot fizetnek a lottózókban. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg az ötös lottón 585 millió forint lesz.
0: Időjárás jelentés.
3: A nap hátralévő részében többször erősen megnövekszik a felhőzet, és néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként heves viharokra is számítani kell, akár felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet a nappali 28 fokról estére 20 fokig csökken, hajnalban pedig 15 fok körül lesz a minimum.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész; június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái; június 16 kedd, Donner, Rómahegy; június 17 szerda, Cser, Kecelhegy; június 18 csütörtök, belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Give it up!

0: Reklám.
1: Buongiorno!
0: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
2: A tájékoztatás nem teljes körű. A la carte autóház Kaposvár, Hársalja utca 5.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
3: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 2026. június 14-e, vasárnap, este 6 óra van. Önök a rádió most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát hallják. Biológiai úton írtják a vérszívókat. A permetezőgépes szúnyoggyérítés nem elég hatékony, ezért ma már csak kiegészítő megoldásként alkalmazzák, és áttérnek a biológiai írtásra. Erről számolt be Szita Károly. Kaposvár polgármestere emlékeztetett, hogy néhány évvel ezelőtt jelentősen korlátozták a légi szúnyogírtást, ami ma már csak az árvízzel vagy a nagy kiterjedésű vízfelületekkel érintett területeken használható. Helyette permetezőgépekkel kezdték gyéríteni a szúnyogokat az utcákban, ez a módszer azonban nem bizonyult elég hatékonynak, így most biológiai szúnyoggyérítésre tér át a város. A részletekről Szita Károly polgármester beszélt rádiónknak.
4: Készítettünk egy felmérést Kaposvár összes szúnyog lelőhelyéről, azokról a területekről, 29 ilyen hely van egyébként Kaposváron, ahol a szúnyog kikel a lárvából és bejön a városba. Ezek a vizenyősebb területek. És azzal a szándékkal tettük ezt, hogy szakítunk az eddigi írtási rendszerekkel, biológiai szúnyogírtást akarunk végezni. A biológiai szúnyogírtás pedig az, amikor már nem engedik kikelni a lárvát, vagyis a szúnyog élőhelyének, a város csapadékos területeinek, lápos területeinek az állandó figyelése, a feladata ennek a társaságnak, akit megbíztunk, és neki kell kiadni a riasztást, hogy na most menjünk a lelőhelyekre, mert a szúnyoglárvák száma elérte már azt a szintet, amikor berepül. Megtörtént múlt héten az első ilyen ellenőrzés, és azt mondták, hogy ezeken a területeken még nem értük el azt a határt, viszont kirajzás előtti állapotban vannak a szűkebb élőhelyet jelentő családi házasövezetek, ottól kinhagyjuk a vödörvizet, vagy ott, ahol az Eres csatorna szintén összegyűjti a vizet, és ott megjelentek a szúnyoglárvák. Csak közösen fogunk tudni eredményt elérni itt is, vagy vakarózunk még többet.
3: Díszokleveleket kaptak az egykori hallgatók. Arany és gyémánt diplomásait köszöntötte a MATE. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszán 50 és 60 évvel ezelőtt végzett hallgatókat pénteken ünnepségen látta vendégül az intézmény. Az egykori diákok az elsők között tanultak a Kaposvári Agrárfelsőoktatásban és a Kaposvári Egyetemen, illetve annak jogelőd intézményében szerezték agrárszakmai végzettségüket. Az ünnepelteket Vörös Péter kampusz főigazgató köszöntötte, aki elmondta, hogy napjainkra a MATE Európa egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező, ugyanakkor legmodernebb agrárfókuszú felsőoktatási intézményévé vált. Arról is beszélt, hogy az épületek megújítása mellett az infrastruktúra, a szakmai háttér és maga a tudományterület is jelentős fejlődésen ment keresztül. Vörös Péter szerint az egykori hallgatók és oktatóik által lerakott alapok tették lehetővé az intézmény fejlődését az elmúlt évtizedekben. Leendő szakemberek látogattak a kórházba. A kórházban zajló munka kulisszatitkait ismerhették meg azok a somogyi középiskolások, akik a héten látogattak el a Somogy vármegyei Kaposi Mór oktatókórházba. Az intézmény beszámolója szerint a kaposvári, fonyódi és siófoki gimnazisták több mint 20-an vettek részt a bemutató látogatáson, ahol a gyakorlatban is kipróbálhatták a Nemzeti Tudósképző Akadémián szerzett tudásukat. A jövő reménybeli kutatói gyakorolhatták a bőrvarrást, megismerkedhettek a VR anatómiával, egy élethű fantomon elsajátíthatták a betegvizsgálat alapjait, míg a patológiai osztályon szövettani metszeteket tudtak megnézni. A Kaposi Mór Oktatókórház partnere a Nemzeti Tudósképző Akadémiának. A kezdeményezés célja, hogy a kutatásban tehetséges diákokat középiskolás koruktól kezdve végigvezessék a tudóssá válás lépcsőfokain. Karrierkaland várja a gyerekeket a Városligetben. Második alkalommal hívja karrierkalandra az általános iskolásokat a KSC. A Kaposvári Szakképzési Centrum június 16-án, kedden rendez pályaorientációs fesztivált a Kaposvári Városligetben. Az eseményen több mint 500 általános iskolai 6. és 7. osztályos tanuló kap lehetőséget arra, hogy játékos formában ismerkedjen meg a különböző szakmákkal, az iskola duális partnereivel, valamint az önismereti és pályaválasztási lehetőségekkel. A KSC a közleményben arra is felhívta a figyelmet, hogy aki június 15-én vagy 16-án a Városligetbe szeretne látogatni, készüljön arra, hogy ez a zárt körű program zajlik a területen. Hozzátették, hogy a futópályát és a játszótereket nem zárják le, azokat bárki szabadon használhatja a karrierkaland ideje alatt is. Édesanyja arcát törte el a részeg férfi. Súlyos sérüléseket okozott a saját édesanyjának az a férfi, akinek esetét a közelmúltban tárgyalta a Fonyódi járásbíróság. A Somogy vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a 30-as éveiben járó férfi a napi italfogyasztásai hatására rendszeresen viselkedett erőszakosan a hozzátartozóival. Tavaly novemberben is erősen ittas volt, rátámadt a szüleire, akik a közelben élő másik gyermeküktől kértek segítséget. Az indulatos férfi a testvérét is megtámadta volna, véletlenül azonban édesanyjuk arcát találta el, akinek eltört az arccsontja. A dühöngő férfinek ez sem volt elég, tovább kiabált és kötekedett, és csak a szerencsének köszönhetően nem okozott több sérülést. A bíróság felfüggesztett börtönnel büntette az erőszakos férfit, emellett azt is indítványozták, hogy a férfi ne látogathasson szeszes italt árusító nyilvános helyeket. Helyi hír összefoglalónk végén pedig sport. Judóban is sikeresek a kasisok. Fényesen csillogó érmekkel tértek haza a kasi sportolói a közelmúltban. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola a Facebook oldalán számolt be két kiválósága eredményéről, melyeket a felnőtt országos judóbajnokságon szereztek. A Poszt szerint Szabó Cseperke az 52 kg-os súlycsoportban pályafutása eddigi legjobb eredményeként a dobogó második fokára állhatott fel. A kasi másik sportolója, Nai Dávid, valamennyi mérkőzését megnyerve megszerezte a magyar bajnoki címet, ami azt jelenti, hogy Kaposvár egy immár háromszoros felnőtt országos bajnokot köszönthet. A kasi bejegyzése szerint az eredmények jelentőségét növeli, hogy Somogy több évtizedes judó történetében mindössze 5 versenyző jutott el a többszörös felnőtt országos bajnoki címig. Országos bajnokság kezdődik holnap a Desedán. A Deseda ad otthont holnaptól a 16. alkalommal megrendezett Féder országos bajnokság középdöntőjének. Erről tájékoztatott a közösségi oldalán a Kaposvári Sporthorgász Egyesület. Azt írták, hogy az egy hétig tartó horgászverseny miatt a 3-as számú és 5-ös számú nagyhalas horgászhely közötti partszakaszon nem pecázhatnak a desedai hobbi horgászok. A megmérettetés holnap reggel 5 órakor kezdődik, és egészen vasárnap délután 4 óráig tart. Ebben az idősávban a versenyre kijelölt területen csak a bajnokság résztvevőinél lehet horgászfelszerelés. A bejegyzésben azt is hozzáfűzték, hogy a tó egyéb területein korlátozás nélkül lehet horgászni, és a csónakos horgászok is mindegyik kikötőből kihajózhatnak.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
3: A nap hátralévő részében többször erősen megnövekszik a felhőzet, és néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként heves viharokra is számítani kell, akár felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet a nappali 28 fokról estére 20 fokig csökken, hajnalban pedig 15 fok körül lesz a minimum.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2-n.
2: Oh my God.
0: Rádió most. Second someone...

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Nagyszabású rendezvénnyel ünnepelték a gyereknapot a Durackisok. A kaposvári Durácki József gyógypedagógiai módszertani intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az iskola tanulói és pedagógusai a Városligetben tartottak egésznapos rendezvényt. A diákok 15 állomáson vehettek részt különféle kihívásokon, ügyességi feladatokon és játékokon, de ugrálóvár, arcfestés, jégkása és piknikezés is színesítették az önfeledt kikapcsolódást. Több mint 30 millió forintos támogatást kapnak a somogyi önkéntes tűzoltók, számolt be róla a Vármegyei Tűzoltó Szövetség. Azt írták, hogy az önkéntes egyesületeknek meghirdetett pályázaton 38 somogyi tűzoltó egyesület ért el sikert, aminek eredményeként összesen 33 millió 600 ezer forint támogatás érkezik hozzájuk. A Somogyi Tűzoltó Szövetség bejegyzése szerint a támogatásoknak köszönhetően tovább javulhatnak az egyesületek működési feltételei, új szakfelszereléseket és technikai eszközöket tudnak beszerezni, emellett több helyen fejlesztések és felújítások is megvalósulhatnak. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Erre hívta fel a figyelmet a NAV. Ez azt jelenti, hogy a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifaszámok határozzák meg. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni. A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében nem lesz változás. Az EU bizottsága által kihirdetett jogszabály valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. Idén 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amelynek újdonsága, hogy megválasztják az év beach food palacsintáját is, derül ki a szervezők közleményéből. Mint írták, az év beach food palacsintája díj meghirdetésének célja a térség minőségi, kreatív és egészségesen korszerű palacsinta kínálatának erősítése. Az év strandétele versenyen egyébként külön lehet indulni strandbisztró és strandbüfé kategóriában. Külön díjat nyerhetnek vegetáriánus, illetve vegán ételek. Azok az ételek esélyesek a győzelemre, amelyeket bármelyik strandbüfében vagy tóparti bisztróban el lehet készíteni. Híreink végén pedig sport. Szurkolóikat hívják találkozóra a kosarasok. A Kométa KVG Kaposvári KK a közösségi oldalán hirdetett szurkolói ankétot, amit kedden, június 16-án tartanak. A poszt szerint a találkozó 18 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnok tanács termében.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban többször erősen megnövekszik a felhőzet, és néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként heves viharokra is számítani kell, akár felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos, a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet az esti 20 fokról hajnalra 15 fokig csökken, holnap pedig a nappali érték sem lesz 22 foknál magasabb.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Tegyünk rendet a fejekben, hogy mi a különbség a meteor, az aszteroida, a kisbolygó és az üstökös között.
2: Igazából az, hogy mit nevezünk meteornak, az nagyon régóta adott, mert ez csak a fény jelenségre utal. A világűrből, a naprendszerből érkező kisebb-nagyobb testek, hogy belépnek a Föld légkörébe őrült nagy sebességgel, az nagyon-nagyon sok energiát jelent, és a földi légkör, ahogy lelassítja őket, úgy maga ez a test felízik, megsemmisül, és közben a földi légkör is legalábbis egy csík benne, ahol ez a test halad, az felvillan, világítani fog. Amíg a fényjelenség tart, addig a maga fényjelenség a meteor, és ha valami kis darabka földet ér, bármiből, ami a világűrbe jött, azt meteoritnak nevezzük.
1: Az a meteorit.
2: Tehát a kisbolygók pedig azok a testek, amik szintén naprendszerben nap körül keringenek, de egy méternél nagyobbak.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Pályaorientációs fesztivált tart Kaposváron a KSC. A Kaposvári Szakképzési Centrum második alkalommal szervezi meg a Karrier Kaland elnevezésű rendezvényt, amelynek a Városliget ad otthont kedden. A fesztiválon több mint 500 általános iskolai 6. és 7. osztályos tanuló kap lehetőséget arra, hogy játékos formában ismerkedjen meg a különböző szakmákkal, az iskola duális partnereivel, valamint az önismereti és pályaválasztási lehetőségekkel. A KSC a közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy aki június 15-én vagy 16-án a Városligetbe szeretne látogatni, készüljön arra, hogy ez a zárt körű program zajlik a területen. Hozzátették, hogy a futópályát és a játszótereket nem zárják le. Évadzáró nyárköszöntő családi nappal köszön el az idei színházi évadtól a Csiki. A Kaposvári Színház június 21-én a Színházparkban tart ingyenes szórakoztató délutánt. Az eseményen gyermekműsorok és programok, gasztropiknik, táncbemutató és táncház, tűzzsonglőrök és különféle zenei produkciók várják a közönséget. A 4. alkalommal megrendezett színházi pikniken a hagyományokhoz híven elültetik a következő évad fáját. A színházi piknik a Csiki zenekar nosztalgia koncertjével zárul. A védőnők szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, mind egészségügyi, mind szociális téren, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődését, meghatározó szerepet töltenek be a betegségek megelőzésében, a korai felismerésben, és nem utolsó sorban az egészségfejlesztésben, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában. Ezt az egészségügyi miniszter írta a Facebook oldalán megjelent bejegyzésben szombaton, a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Hegedűs Zsolt hozzátette, a védőnők részt vesznek a család és nővédelemben, a tanácsadásban, a családgondozásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Emlékeztetett, hogy a védőnői szolgálat valódi hungarikum, amely több mint 110 éve működik, és ma is egyedülállónak számít Európában. Híreink végén pedig sport. Egy hétig tartó horgászbajnokságnak ad otthont hétfőtől a Deseda. Az esemény érinti a pecázni készülő helyi hobbi horgászokat is. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Kaposvári Sporthorgász Egyesület. Tájékoztatásuk szerint a 16. alkalommal megrendezett Féder országos bajnokság középdöntője hétfő hajnali 5-kor kezdődik, és egészen vasárnapig tart majd. A közleményben kiemelték, hogy a rendezvény a 3-as számú és az 5-ös számú nagyhalas horgászhely közötti partszakaszt érinti, így ezen a területen, az említett időben csak a versenyzők horgászhatnak. Hozzátették, hogy a verseny területét megjelölik, de fontos tudni, hogy a versennyel nem érintett partszakaszokon, vízterületeken szabadon pecázhatnak a területi engedéllyel rendelkező horgászok.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban többször erősen megnövekszik a felhőzet, és néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként heves viharokra is számítani kell, akár felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos, a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet az esti 20 fokról hajnalra 15 fokig csökken, holnap pedig a nappali érték sem lesz 22 foknál magasabb.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
2: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 21 óra van, kérem hallgassák meg a Rádió Most kaposvári közéleti műsorát. Díszokleveleket kaptak az egykori hallgatók. Arany és gyémánt diplomásait köszöntötte a MATE. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári kampuszán 50 és 60 évvel ezelőtt végzett hallgatókat pénteken ünnepségen látta vendégül az intézmény. Az egykori diákok az elsők között tanultak a kaposvári agrárfelsőoktatásban és a Kaposvári Egyetemen, illetve annak jogelőd intézményében szerezték agrárszakmai végzettségüket. Az ünnepelteket Vörös Péter kampusz főigazgató köszöntötte, aki elmondta, hogy napjainkra a MATE Európa egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező, ugyanakkor legmodernebb agrárfókuszú felsőoktatási intézményévé vált. Arról is beszélt, hogy az épületek megújítása mellett az infrastruktúra, a szakmai háttér és maga a tudományterület is jelentős fejlődésen ment keresztül. Vörös Péter szerint az egykori hallgatók és oktatóik által lerakott alapok tették lehetővé az intézmény fejlődését az elmúlt évtizedekben. Biológiai úton írtják a vérszívókat. A permetezőgépes szúnyoggyérítés nem elég hatékony, ezért ma már csak kiegészítő megoldásként alkalmazzák és áttérnek a biológiai írtásra. Erről számolt be Szita Károly. Kaposvár polgármestere emlékeztetett, hogy néhány évvel ezelőtt jelentősen korlátozták a légi szúnyogírtást, ami ma már csak az árvízzel vagy a nagy kiterjedésű vízfelületekkel érintett területeken használható. Helyette permetezőgépekkel kezdték gyéríteni a szúnyogokat az utcákban, ez a módszer azonban nem bizonyult elég hatékonynak, így most biológiai szúnyoggyérítésre tér át a város. A részletekről Szita Károly polgármester beszélt rádiónknak.
3: Készítettünk egy felmérést Kaposvár összes szúnyog lelőhelyéről, azokról a területekről, 29 ilyen hely van egyébként Kaposváron, ahol a szúnyog kikel a lárvából és bejön a városba. Ezek a vizenyősebb területek. És azzal a szándékkal tettük ezt, hogy szakítunk az eddigi írtási rendszerekkel, biológiai szúnyogírtást akarunk végezni. A biológiai szúnyogírtás pedig az, amikor már nem engedik kikelni a lárvát. Vagyis a szúnyog élőhelyének, a város csapadékos területeinek, lápos területeinek az állandó figyelése, a feladata ennek a társaságnak, akit megbíztunk, és neki kell kiadni a riasztást, hogy na most menjünk a lelőhelyekre, mert a szúnyoglárvák száma elérte már azt a szintet, amikor berepülhet. Megtörtént múlt héten az első ilyen ellenőrzés, és azt mondták, hogy ezeken a területeken még nem értük el azt a határt, viszont kirajzás előtti állapotban vannak a szűkebb élőhelyet jelentő családi házasövezetek, ott, ahol kinhagyjuk a vödörvizet, vagy ott, ahol az Eres csatorna szintén összegyűjti a vizet, és ott megjelentek a szúnyoglárvák. Csak közösen fogunk tudni eredményt elérni itt is, vagy vakarózunk még többet.
2: Karrierkaland várja a gyerekeket a Városligetben. Második alkalommal hívja karrierkalandra az általános iskolásokat a KSC. A Kaposvári Szakképzési Centrum június 16-án, kedden rendez pályaorientációs fesztivált a Kaposvári Városligetben. Az eseményen több mint 500 általános iskolai 6. és 7. osztályos tanuló kap lehetőséget arra, hogy játékos formában ismerkedjen meg a különböző szakmákkal, az iskola duális partnereivel, valamint az önismereti és pályaválasztási lehetőségekkel. A KSC a közleményben arra is felhívta a figyelmet, hogy aki június 15-én vagy 16-án a Városligetbe szeretne látogatni, készüljön arra, hogy ez a zárt körű program zajlik a területen. Hozzátették, hogy a futópályát és a játszótereket nem zárják le, azokat bárki szabadon használhatja a karrierkaland ideje alatt is. Leendő szakemberek látogattak a kórházba. A kórházban zajló munka kulisszatitkait ismerhették meg azok a somogyi középiskolások, akik a héten látogattak el a Somogy vármegyei Kaposi Mór oktatókórházba. Az intézmény beszámolója szerint a kaposvári, fonyódi és siófoki gimnazisták több mint 20-an vettek részt a bemutató látogatáson, ahol a gyakorlatban is kipróbálhatták a Nemzeti Tudósképző Akadémián szerzett tudásukat. A jövő reménybeli kutatói gyakorolhatták a bőrvarrást, megismerkedhettek a VR anatómiával, egy élethű fantomon elsajátíthatták a betegvizsgálat alapjait, míg a patológiai osztályon szövettani metszeteket tudtak megnézni. A Kaposi Mór Oktatókórház partnere a Nemzeti Tudósképző Akadémiának. A kezdeményezés célja, hogy a kutatásban tehetséges diákokat középiskolás koruktól kezdve végigvezessék a tudóssá válás lépcsőfokain. Édesanyja arcát törte el a részeg férfi. Súlyos sérüléseket okozott a saját édesanyjának az a férfi, akinek esetét a közelmúltban tárgyalta a Fonyódi járásbíróság. A Somogyvár megyei főügyészség tájékoztatása szerint a 30-as éveiben járó férfi a napi italfogyasztásai hatására rendszeresen viselkedett erőszakosan a hozzátartozóival. Tavaly novemberben is erősen ittas volt, rátámadt a szüleire, akik a közelben élő másik gyermeküktől kértek segítséget. Az indulatos férfi a testvérét is megtámadta volna, véletlenül azonban édesanyjuk arcát találta el, akinek eltört az arccsontja. A dühöngő férfinek ez sem volt elég, tovább kiabált és kötekedett, és csak a szerencsének köszönhetően nem okozott több sérülést. A bíróság felfüggesztett börtönnel büntette az erőszakos férfit, emellett azt is indítványozták, hogy a férfi ne látogathasson szeszes italt árusító nyilvános helyeket. Pontyot telepítettek a Desedába. Előnevelt pontyok kerültek a Desedába a héten. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület tájékoztatása szerint összesen 300 ezer darab előnevelt, körülbelül 3-4 cm-es, többségében tükörponty került a Kaposvár melletti tóvizébe. Az Egyesület közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a több száz kilónyi halat a Deseda 5 különböző pontján helyezték ki. A nagyatádi Rinyapatakon is halakat telepítettek, erről már a Horgász Egyesületek Somogy megyei szövetsége adott hírt. Azt írták, hogy ide összesen 210 kg 3 nyaras pontyot helyeztek ki. Közéleti műsorunk végén pedig sport. Judóban is sikeresek a kasisok. Fényesen csillogó érmekkel tértek haza a kasi sportolói a közelmúltban. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola a Facebook oldalán számolt be két kiválósága eredményéről, melyeket a felnőtt országos judóbajnokságon szereztek. A Poszt szerint Szabó Cseperke az 52 kg-os súlycsoportban pályafutása eddigi legjobb eredményeként a dobogó második fokára állhatott fel. A kasi másik sportolója, Nai Dávid, valamennyi mérkőzését megnyerve megszerezte a magyar bajnoki címet, ami azt jelenti, hogy Kaposvár egy immár háromszoros felnőtt országos bajnokot köszönhet. A kasi bejegyzése szerint az eredmények jelentőségét növeli, hogy Somogy több évtizedes judó történetében mindössze 5 versenyző jutott el a többszörös felnőtt országos bajnoki címig.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
2: Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára köd képződhet. Hajnalban 15 fok körüli minimumra számíthatunk, majd napközben 22 fok körüli értékre van kilátás.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről

0: egy óra, ami csak a funkyról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Az állatjólét, az emberi egészség és a környezet kapcsolatáról is szó volt azon a szakmai találkozón, amiről a Mate Kaposvári Kampusz számolt be a közösségi oldalán. Azt írták, hogy a kiválósági programok nyári szakmai találkozójának résztvevői a napokban Kaposváron tartottak tanácskozást, melyen beszéltek egyebek mellett a mesterséges intelligencia állattenyésztésben való alkalmazhatóságáról, valamint a regeneratív gazdálkodás lehetőségeiről is. A bejegyzés szerint a szakmai találkozó nem csupán megbeszélés volt, hanem lehetőséget teremtett arra is, hogy a kutatók, ipari partnerek és intézményi szereplők közösen gondolkodjanak az agrárium jövőjét meghatározó kihívásokról és megoldásokról. Szabadtéri mozgást szervez az Egészséges Kaposvár. A Facebook oldalukon megjelent bejegyzés szerint pénteken ingyenes mozgásórával várnak minden érdeklődőt a Városligetbe. A 6 órakor kezdődő foglalkozáson a pilátesszel ismerkedhetnek meg a mozgásra vágyók. A posztban azt írják, hogy nincs létszámkorlát, de szükség van regisztrációra. Ezt az egészséges.kaposvár.hu oldalon lehet megtenni, vagy a helyszínen lehet pótolni. A jó orra mentette meg azt az idős hölgyet, aki péntekre virradóra kérte a tűzoltók segítségét Nagyatádon. Az egyedül élő asszony szokatlan, kellemetlen szagra lett figyelmes, de nem találta meg annak forrását. Gázszagra gyanakodott, de amikor elzárta a gázcsapot, a bűz továbbra sem szűnt meg, így inkább szakértő segítséget kért. A kiérkező tűzoltók hamar meg is találták a furcsa szag okát, a polcon álló kis rádió hibásodott meg annyira, hogy már megolvadt a hátsó oldala, ezért azonnal kihúzták a csatlakozóját a konnektorból. A Vármegyei Katasztrófavédelem a közleményben arra figyelmeztet, hogy tavaly mintegy 200 lakóépület gyulladt ki Somogyban, ezek negyedét valamilyen elektromos meghibásodás okozta, legtöbbször rövid zárlat állt a tűzesetek hátterében. Varjú Lászlót választották a DK elnökévé, emellett a párt kongresszusa szombaton megválasztotta az alelnököket és az elnökségi tagokat. Közleményük szerint a DK alelnökei Bakai Nagy Zita, Bak István, Kenéz István és Székely Dániel lettek. Hozzátették, hogy a szavazás online zajlott. A tisztújító kongresszust azért kellett összehívni, mert április 12-én lemondott Dobrev Klára, a DK elnöke és a párt teljes elnöksége. Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg szombaton Londonban a 77 esztendős harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A brit uralkodó születésének valódi hónapja november, a brit időjárás ilyenkor azonban általában alkalmatlan nagyszabású szabadtéri rendezvények megtartására, ezért helyezték át júniusra a hivatalos ünnepséget. Azt a szokást, hogy a hivatalos királyi születésnap mindig nyáron legyen, 7. Eduard király, Viktória királynő fia honosította meg a múlt század első évtizedében.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap változóan felhős, napos időben lesz részünk, és elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára akkőt képződhet. Hajnalban 15 fok körüli minimumra számíthatunk, majd napközben 22 fok körüli értékre van kilátás.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Feltérképezték Kaposvár szúnyoglelőhelyeit, erre a biológiai szúnyogírtáshoz volt szükség. Erről számolt be a Rádió Mostnak adott interjúban Szita Károly. Kaposvár polgármestere elmondta, hogy 29 olyan területet találtak, ahonnét a szúnyogok a lárvából kikelve bejuthatnak a városba. Hozzátette, a szakemberek folyamatosan figyelik ezeket a helyeket, és amint megindul a vérszívók kirajzása, elkezdik az írtást. A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a sikeres védekezéshez összefogásra van szükség. A családi házas övezetek lakói maguk is sokat tehetnek a szúnyogok ellen azzal, ha nem hagynak pangóvizet a házak körül. Az ereszekben, vízgyűjtőkben ugyanis könnyen felszaporodnak a szúnyoglárvák. Folytatódik a nagy takarítás a városban. A kaposvári városüzemeltetés tájékoztatása szerint júniusban minden szerdán másik parkolóban végeznek seprőgépes takarítást. A munkálatok ezúttal a Talján Gyula utcát érintik, itt június 17-én takarítanak, majd egy héttel később, június 24-én a Bajcsi-Zsilinszky utca megtisztítására kerül sor. A közlemény szerint a munkavégzés idején lezárják a parkolókat, amire táblákkal figyelmeztetik az autósokat. A folyamatos és hatékony feladatellátás biztosítása érdekében Pósfai Gábor belügyminiszter kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat új vezetőit, közölte szombaton a belügyminisztérium. A tárcavezető döntése értelmében a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatói feladatait Tóth Szabolcs dandártábornok látja el a jövőben, míg az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatói feladatainak ellátásával Annus Zsolt Antal alezredest bízták meg. Annus Zsolt Antalt a belügyminiszter ezredesi rendfokozatba lépteti elő. A kinevezések június 14-től hatályosak.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap változóan felhős, napos időben lesz részünk, és elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára köd képződhet. Hajnalban 15 fok körüli minimumra számíthatunk, majd napközben 22 fok körüli értékre van kilátás.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most. You should never treat me like...

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. A varjakkal kapcsolatban a jogszabályi és szakmai lehetőségek végére értünk, ezért segítségért fordultunk ahhoz, aki a jogot alkotja és a szakmához is ért. Megkerestük Gajdos László élőkörnyezetért felelős minisztert. Ezt Szita Károly mondta a Rádió Mostnak adott interjújában. Kaposvár polgármestere kifejtette, hogy az önkormányzat többféle módon próbálta kezelni a városban egyre nagyobb számban megjelenő varjak problémáját. Elmondta, hogy próbálkoztak a fészkek eltávolításával, a fák visszagaljazásával, kísérleteztek erős hanghatásokkal és ragadozó madarak betelepítésével is, de semmi nem hozott eredményt. A polgármester kiemelte, hogy a miniszter maga is hozzáértő, emellett az egyik munkatársa, a Magyar Madártani Egyesület szakembere, ezért is tartották fontosnak, hogy központi segítséget kérjenek. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kulturált közterület használatért, közölte a Somogyi Önkormányzat pénteken. Azt írták, a kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kulturált közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A Tóparti Város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval, köztük a plázs üzemeltetőjével is. Nyilvánosságra hozza Magyarország helyreállítási tervét a következő napokban a kormány, amely az Európai Uniós források hazahozatalának feltétele. A következő pénzügyminiszteri tanácskozáson már a magyar terv lesz terítéken, közölte a pénzügyminiszter a Facebookon pénteken. Kármán András azt mondta, a cél olyan forrásokat Magyarországra hozni, amelyek beruházásokat támogatnak, és ezzel csökkentik a költségvetési terheket. Hozzátette, ebből így nagyobb összegeket tudnak infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre vagy közszolgáltatásokra fordítani.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára köd képződhet. Hajnalban 15 fok körüli minimumra számíthatunk, majd napközben 22 fok körüli értékre van kilátás.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Több mint 30 millió forintos támogatást kapnak a somogyi önkéntes tűzoltók, számolt be róla a Vármegyei Tűzoltó Szövetség. Azt írták, hogy az önkéntes egyesületeknek meghirdetett pályázaton 38 somogyi tűzoltó egyesület ért el sikert, aminek eredményeként összesen 33 millió 600 ezer forint támogatás érkezik hozzájuk. A Somogyi Tűzoltó Szövetség bejegyzése szerint a támogatásoknak köszönhetően tovább javulhatnak az egyesületek működési feltételei, új szakfelszereléseket és technikai eszközöket tudnak beszerezni, emellett több helyen fejlesztések és felújítások is megvalósulhatnak. Nagyszabású rendezvénnyel ünnepelték a gyereknapot a Durackisok. A kaposvári Durácki József Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az iskola tanulói és pedagógusai a Városligetben tartottak egésznapos rendezvényt. A diákok 15 állomáson vehettek részt különféle kihívásokon, ügyességi feladatokon és játékokon, de ugrálóvár, arcfestés, jégkása és piknikezés is színesítették az önfeledt kikapcsolódást. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének szombaton a párt 32. tisztújító kongresszusán Budapesten. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsics Bálint lett. Orbán Viktort, aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt, titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. Híreink végén pedig sport. Szurkolóikat hívják találkozóra a kosarasok. A Kométa KVG Kaposvári KK a közösségi oldalán hirdetett szurkolói ankétot, amit kedden, június 16-án tartanak. A poszt szerint a találkozó 18 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnok tanács termében.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára köd képződhet. Hajnalban 15 fok körüli minimumra számíthatunk, majd napközben 22 fok körüli értékre van kilátás.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Groove House.
2: Hallgassátok ti is
1: a Rádió Mostot.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Pályaorientációs fesztivált tart Kaposváron a KSC. A Kaposvári Szakképzési Centrum második alkalommal szervezi meg a Karrier Kaland elnevezésű rendezvényt, amelynek a Városliget ad otthont kedden. A fesztiválon több mint 500 általános iskolai 6. és 7. osztályos tanuló kap lehetőséget arra, hogy játékos formában ismerkedjen meg a különböző szakmákkal, az iskola duális partnereivel, valamint az önismereti és pályaválasztási lehetőségekkel. A KSC a közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy aki június 15-én vagy 16-án a Városligetbe szeretne látogatni, készüljön arra, hogy ez a zárt körű program zajlik a területen. Hozzátették, hogy a futópályát és a játszótereket nem zárják le. Évadzáró nyárköszöntő családi nappal köszön el az idei színházi évadtól a Csiki. A Kaposvári Színház június 21-én a Színházparkban tart ingyenes szórakoztató délutánt. Az eseményen gyermekműsorok és programok, gasztropiknik, táncbemutató és táncház, tűzzsonglőrök és különféle zenei produkciók várják a közönséget. A 4. alkalommal megrendezett színházi pikniken a hagyományokhoz híven elültetik a következő évad fáját. A színházi piknik a Csiki zenekar Nosztalgia koncertjével zárul. Magyarországon legalább 64 állatfajt fenyeget a járulékos fogásnak nevezett jelenség, amikor olyan állatból lesz zsákmány, amely nem célpontja a horgászatnak. Az elhagyott horgászeszközök elsősorban a madarakat és a hüllőket veszélyeztetik, amellett, hogy szennyezik az édesvizeket. Hívja fel a figyelmet a HUNREN Magyar Kutatási Hálózat. A tanulmány szerint a leggyakoribb áldozat a bütykös hattyú, míg a hüllők közül a mocsári teknős sérül meg legtöbbször. Általában a horogra szúrt horgászpeletet kapják be. Az esetek túlnyomó többsége mindössze kétféle eszközhöz kapcsolódik, a horgászsinórhoz, valamint a horoghoz.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára köd képződhet. Hajnalban 15 fok körüli minimumra számíthatunk, majd napközben 22 fok körüli értékre van kilátás.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.